Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk, én pedig azzal az előadóval folytatom, akinek van két alter egója is, az egyik az Area 21, a másik pedig az Itram, ami a Merti becenév visszafelé olvasva, és hogy miért Merti, hát mert ő maga Martin Garrix. Mi ezt a nevét ismerjük leginkább, ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, a Butterflies, amit már is indítok.

0: sok igazi mai sláger megy, köztük pedig az a rádió egy DJ, aki idén szilveszterkor Magyarországon biztos, hogy nem fog zenélni, aminek az az oka, hogy a Maldív szigeteken fog, hogy tavaly idén is oda kötötték le egy bulira. Az jó! Regál Liliről beszélek, az igazi mai sláger a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok!

0: napokig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Dua Lipa után pedig Martin Garrix jön, akik egyébként már korábban dolgoztak együtt, a Scared to be Lonely 2017-ben az egyik legsikeresebb dal volt. Most viszont Martin Garrix oldalán Ed Sheeran, ők is dolgoztak már együtt, és ezt az újdonságot is közösen hozzák a Repeat itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a következő órában is igazi változatossággal készülök, hozok például újdonságot Robin Schulztól és Alex Warrentől, a hazaiak közül Kukival, sőt Tóth Abigéllel is készülök, aki konkrétan indítja az órát Accenttel. Az igazi mai sláger a Sugar Daddy, pár perc és hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok-ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok-ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyirok ödémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozottan mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat. Ki mit csinál ilyenkor? Szombat éjszaka. Hát én például hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most épp Robin Schulztól, aki azt mondta egyébként, hogy nála nem is volt B-terv. Mi lenne, hogyha nem lenne sikeres, kérdezték tőle nemrég, és azt mondta, hogy elképzelésem nincs, hogy mindig zenélni akartam. És milyen jól csinálja. Robin Schulz és az aktuális igazi mai sláger a Better Times itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két fontos info, Kuki, aki az előbb zenélt, jön ma hozzánk délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral is. Viszont a másik nagyon fontos dolog, hogy folytatódik a Kontiner játék, szóval továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és ki tudja, talán pont most adjuk majd azt, ami nyitja a konténert. Nem lehet tudni, lehet, hogy már odaadtuk, lehet, hogy még ezután nyerik meg. Egy biztos, egy kulcs nyitja a konténert, és akinél az ott lesz, mindent megnyer, ami a Rádió 1 konténerben van. Közben pedig az igazi mai slágert szerintem már sokan felismerték. Hypaton jön Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy kedvenc Alex Warrentől, aki az Ordinary-t egyébként a feleségéről írta, aki a klipben is szerepel. Ez viszont nem az a dal, hanem a még újabb, a Fewer Dream, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger. Egy picivel járunk 4 óra előtt, jönnek most a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenden holnap reggel pedig friss adással. Ez meg az indítás mindjárt. A Hearst dalával Purple Disco Machine kezd a Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve nálunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

A Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Már picivel 4 óra is elmúlt. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ma este ugye MTV VMA, vagyis Video Music Awards díját adó a félzenei világ erre készül. Én pedig egyszerűen csak arra, hogy ezeknek az előadóknak a zenéit is pörgessem. A mai napon ilyen például J-Lo is, aki ebben az órában érkezik. Most viszont a kezdésben Accent szerelve Misha Willerrel. Ez a Don't Leave a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you closer. Two steps to the rebel. Az igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél öt előtt járunk, és jön már is Lost Frequencies. Aktuálisan egyébként az a dal, ami nekem az egyik legnagyobb favoritom, szerintem szenzációs a Louis-ról. A DJ pedig 2021-ben lépett fel főszínpadon a Tomorrowland-en. Nagy dolog volt ez neki, többek között nem csak azért, mert hogy a Tomorrowland-en nagyon menő felép, hanem mert neki mégiscsak ez hazai pálya. Na, ez viszont az újdonság. Lost Frequencies és a Louis-ról itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Megköszönjük pedig most a fiatal tehetséges csajok a főszerepben, mert Billie Eilish után Louis érkezik, és hogy mennyire kortársak, hát konkrétan mind a ketten 24 évesek jelen pillanatban, és közben ilyen dalokat tudnak, mint ez Billie Eilish-tól, vagy ez Louis-tól. David Puentes-zel közösen a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a konténerjáték folytatódik, továbbra is van még kulcsvadászat itt a Rádió 1-en, be lehet szerezni egy olyan kulcsot, ami talán éppen nyitja majd a konténert, és aki kinyitja, mindent megkap, ami benne van. Az igazi mai slágerek pedig közben is szólnak megállás nélkül, most Lil Nas X és egy kis extra változatosság, a That's What I Want a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Milliárdos fejlesztés zárult le a Pannon Egyetemen, garázs és hulladék is lángra kapott a megyében. Parkolóautóknak csapódott egy terepjáró Siófokon. Már is hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja. A beruházás részeként Veszprémben energetikailag korszerűsítették a magas labort, az egyetem egészén pedig több mint 1200 új digitális eszközt állítottak munkába. Létrejött egy vegyipari okoslabor, valamint egy média és e-learning labor is, és megújult az online oktatást segítő rendszer. A fejlesztések között mesterséges intelligenciára épülő megoldás is szerepel, amely a hallgatók előrehaladásának, követését és a lemorzsolódás kockázatának korábbi felismerését segítheti. A program európai uniós támogatásból valósult meg, közölte az egyetem. Több kisebb tűzesethez vonultak a tűzoltók a napokban a megyében. Balatonkenesén egy építési gödörben felhalmozott hulladék kapott lángra, amelyet a Balatonfűzfői és a Siófoki egységek két vízsugárral fékeztek meg. Várpalotán egy garázs aknájából indult tűz, ahol mintegy 3 négyzetméteren használati tárgyak égtek. A pétfürdői tűzoltók áramtalanították az épületet, majd eloltották a lángokat. Veszprémben pedig a Mindszenti József utcában egy égő szemetet kukához riasztották az egységeket. Az esetek során senki nem sérült meg, tudatta a katasztrófa védelem. Smileyk figyelmeztetik a gyors hajtókat Pápán. Egy rövid helyszíni megfigyelés alapján 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz. 3 parkolóautónak csapódott, majd egy kerítést is megrongált egy terepjáró Siófokon a főutcán. A balesetről készült felvételen az látható, hogy a jármű nagy sebességgel érkezik, majd elveszíti az irányíthatóságát és a parkolókocsik közé csapódik. A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az érintett járműveket. A baleset pontos körülményeiről és esetleges sérültekről egyelőre nem közöltek további részleteket. Tudósít a megyei heti lap. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Nem lesz front felettünk, folytatódik a vénasszonyok nyara, 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint Veszprémben és a környéken csak helyenként élénkülhet fel a szélmozgás, és csapadék nem jön. Az éjszakai órákban viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok-ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok-ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyirok-ödémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozott a mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel 5 óra után járunk. Hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 27-e van, Adalbert névnap. Na hát, Adalbertek, gyorsan írjanak, hogyha vannak most hallgatók között. Boldog névnapot nekik. Perry Sims jön, az igazi mai sláger, a Lose Control itt a rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Τι κοντόρια. Μόνο κόκκι κρεμμύλι. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a héten megérkezett a moziba Brad Pitt vadidói filmje. Ezt szerintem nagyon sokan hallottak már erről, és nagyon sokan várják, aki viszont szeretne egy rövid kis menő összefoglalót, a Rádió 1.hu-n ezt is megtalálja. Én pedig közben indítom az újabb nagy kedvencet, most Ray Daltont választottam, ez a Blood Runnin', itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma is a tegnapihoz hasonló idő, nagyjából 20-21-22 fok. Itt ott felhő, de alapvetően napos idő, és ez jó. Ahogy a folytatás is, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise. Mindjárt indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyszer megy. Nagyon fontos a telefonszámunk 0620 311 111, mert ezt kell hívni akkor, amikor indítjuk az újabb játékot. Konténer kulcsért, mert hogy folytatódik a játék, még mindig be lehet szerezni egy kulcsot magunknak, ismerősöknek, családtagoknak. Nagyon fontos, hogy legyen, mert valamelyik kulcs nyitni fogja a konténert, akinél pedig ott van ez a kulcs, az mindent megnyer, ami a konténerben van. Már pedig az a lista elég hosszú, autótól utazáson át, konyhai felszerelésekig. Tudnám részletezni, de most inkább indítok egy újabb nagy kedvencet. Regál Lili és a Hear Me a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: rádiók, akik gondolják.
1: Ma is láger megy.
0: Vannak, akik remélik. De az igazi ma is lágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi ma is lágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Smiley-k figyelmeztetik a gyorshajtókat Pápán, őshonos halakkal gazdagodott a Balaton. A határon túlról is várnak vendégeket a balatonfüredi szüretre. Köszöntöm, hozom a részleteket, Armani Vi vagyok. Sebességmérő Smiley-k jelentek meg Pápa utcáin. Elsőként 4 új berendezést helyezett ki az önkormányzat. Az eszközök nem büntetnek, hanem zöld mosollyal jelzik a szabályos tempót, gyors hajtásnál pedig piros arccal figyelmeztetnek. A műszerek a főutcán, a Kastély és a Nagy templom mögötti területen, valamint a Korvin utcában működnek. A főtéren például 20 km/h a megengedett sebesség, így 21-től már piros jelzés jelenik meg. Egy rövid helyszíni megfigyelés szerint 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz. Számolt be a Veol. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba. A halgazdálkodási társaság összesen 40 kg 3 nyaras combót és 470 kg 2 nyaras balint engedett a tóba. A déli parton Balatonszemesen, Balatonföldváron és Siófokon is telepítettek balinokat. A combó természetes szaporodását a megváltozott balatoni környezet nehezíti, míg a balin állományát elsősorban a horgászat miatt pótolják. Összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba, írja a Sonline. Az északi part egyik legismertebb helyszíne, a Fülöp-hegyi Millennium kilátó is bekerült az év kilátója pályázat idei mezőnyébe. A pályázattal Magyarország ismert és kevésbé ismert kiránduló helyeire hívják fel a figyelmet. Komoly kihívást jelent a klímaváltozás a Bakony és a Balaton felvidék erdeinek. Helyi borokkal, zenével és látványos felvonulással érkezik október 9-e és 11-e között a füredi szüret. A Tagore sétányon vásár és gasztroudvar várja a látogatókat, a kisfaludi színpadon pedig többek között Charlie, a Soul and Gang és a 100 Folk Celsius koncertezik. A hétvége leglátványosabb programjának a szombat délutáni szüreti felvonulás ígérkezik. Lovasokkal, hagyományőrzőkkel, fúvósokkal, köztük egy osztrák fúvós zenekarral és néptáncosok. A háromnapos rendezvényen ezúttal is a Balatonfüred Csopaki borvidék válogatott boraié lesz a főszerep, közölték a szervezők. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Nem lesz front felettünk, folytatódik a vénasszonyok nyara, 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint Veszprémben és a környéken csak helyenként élénkülhet fel a szélmozgás, az éjszakai órákban viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Európa egyik legkedveltebb dala, nem csak a nyáré, még most is. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira és a Die Die pedig simán egy szavazatot kaphat, már ha nekünk is tetszik, a Top 500-ra 0620-311-111 továbbra is várjuk a voksokat. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én hozom továbbra is az igazi mai slágereket, és egy újabb olyat, ami ugyancsak igényt tartott a voksokra, David Guetta. Ő már nyert is egyébként Top 500-at, most Emery-vel és Corey Ray-en jön az igazi mai sláger, a Baby Don't Hurt Me itt a Rádió 1-en.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, ma pedig MTV VMA, vagyis MTV Video Music Awards gálán elképesztő sztárparádé lesz, többek között Madonna is fellép, és az is kiderül, hogy Taylor Swift rekordot állít be. Jelenleg neki és Beyoncénak is 30-30 MTV VMA díja van, Taylor Swift viszont ma bezsebelheti a 31-et is akár. Ez meg az igazi mai sláger az Opel Light Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a rádió egy legfrissebb hírei.
1: Lezárult a Pannon Egyetem több milliárd forintos programja. Őshonos halak a Balatonban. Folytatódik az indián nyár. Már is hozom a részleteket. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja. A beruházás részeként Veszprémben energetikailag korszerűsítették a magas labort, az egyetem egészén pedig több mint 1200 új digitális eszközt állítottak munkába. Létrejött egy vegyipari okos labor, valamint egy média és e-learning labor is, és megújult az online oktatást segítő rendszer. A fejlesztések között mesterséges intelligenciára épülő megoldás is szerepel, amely a hallgatók előrehaladásának, követését és a lemorzsolódás kockázatának korábbi felismerését segítheti. A program Európai Uniós támogatásból valósult meg, közölte az egyetem. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba. A Halgazdálkodási Társaság összesen 40 kg 3 nyaras combót és 470 kg 2 nyaras balint engedett a tóba. A déli parton Balatonszemesen, Balatonföldváron és Siófokon is telepítettek balinokat. A combó természetes szaporodását a megváltozott balatoni környezet nehezíti, míg a balin állományát elsősorban a horgászat miatt pótolják. Összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba, írja a Sonline. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
2: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén is találunk döntősöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Nem lesz front felettünk, folytatódik a vénasszonyok nyara, 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint Veszprémben és a környéken csak helyenként élénkülhet fel a szélmozgás, az éjszakai órákban viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

Alex Kenji és a Bumble, ami többször nyert az elmúlt hetekben Rádió 1 Top 50-et, hogy ezen a héten is nyerte, azt ma újra meg lehet hallgatni, mert tegnap volt lista, de ma újra 3 órától Rádió 1 Top 50, addig pedig egymás után az igazi ma is lát.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az újdonság Alex Forrentől, akinek a héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki, és az énekes, aki egyébként először gördeszkás videókkal kezdte, a YouTube-ra töltötte fel ezeket, de itt is több milliós követőtábort szedett össze, már ezekkel, hát azóta meg a dalokkal, ezt is túlszárnyalta. A legújabb igazi mai sláger, amit most indítok tőle, Alex Forrent és a Fjord Dream a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, rengeteg dolog pörög nálunk párhuzamosan, a top 500 szavazatokat várjuk. Folytatódik még a nagy kulcsvadászat a rádió egy konténerhez, és továbbra is megállás nélkül szólnak nálunk az igazi mai slágerek. A következő órát például ezzel indítom, Tóth Abigail, Accent és Sugar Daddy a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Milliárdos fejlesztés zárult le a Pannon Egyetemen, garázs és hulladék is lángra kapott a megyében. Parkoló autóknak csapódott egy terepjáró Siófokon. Már is hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja. A beruházás részeként Veszprémben energetikailag korszerűsítették a magas labort, az egyetem egészén pedig több mint 1200 új digitális eszközt állítottak munkába. Létrejött egy vegyipari okos labor, valamint egy média és e-learning labor is, és megújult az online oktatást segítő rendszer. A fejlesztések között mesterséges intelligenciára épülő megoldás is szerepel, amely a hallgatók előrehaladásának, követését és a lemorzsolódás kockázatának korábbi felismerését segítheti. A program Európai Uniós támogatásból valósult meg, közölte az egyetem. Több kisebb tűzesethez vonultak a tűzoltók a napokban a megyében. Balatonkenesén egy építési gödörben felhalmozott hulladék kapott lángra, amelyet a Balatonfűzfői és a Siófoki egységek két vízsugárral fékeztek meg. Várpalotán egy garázs aknájából indult tűz, ahol mintegy 3 négyzetméteren használati tárgyak égtek. A pétfürdői tűzoltók áramtalanították az épületet, majd eloltották a lángokat. Veszprémben pedig a Mindszenti József utcában egy égő szemetet kukához riasztották az egységeket. Az esetek során senki nem sérült meg, tudatta a katasztrófa védelem. Smiley-k figyelmeztetik a gyors hajtókat Pápán. Egy rövid helyszíni megfigyelés alapján 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz. 3 parkolóautónak csapódott, majd egy kerítést is megrongált egy terepjáró Siófokon.

0: Tetódik a vénasszonyok nyara, 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint Veszprémben és a környéken csak helyenként élénkülhet fel a szélmozgás, és csapadék nem jön. Az éjszakai órákban viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger. Egy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és ilyen jókat hozok folyamatosan.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy közé pedig az énekesnő, aki tudja, hogy különösen kedveli a pandákat, azóta mindenképpen, amióta panda jelmezben megnyerte a maszkos énekes Németországban. Ez volt az ő jelmeze is, hát nem, hogy a döntőig jutott, de konkrétan nyert is néhány évvel ezelőtt. Loi, aki most David Puentezzel jön, a közös igazi mai slágerük a Golden Summer itt a Rádió 1.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Smiley-k figyelmeztetik a gyorshajtókat Pápán, őshonos halakkal gazdagodott a Balaton. A határon túlról is várnak vendégeket a balatonfüredi szüretre. Köszöntöm, hozom a részleteket, Armani Vi vagyok. Sebességmérő Smiley-k jelentek meg Pápa utcáin. Elsőként 4 új berendezést helyezett ki az önkormányzat. Az eszközök nem büntetnek, hanem zöld mosollyal jelzik a szabályos tempót, gyors hajtásnál pedig piros arccal figyelmeztetnek. A műszerek a fő utcán, a kastély és a nagy templom mögötti területen, valamint a Korvin utcában működnek. A főtéren például 20 km/h a megengedett sebesség, így 21-től már piros jelzés jelenik meg. Egy rövid helyszíni megfigyelés szerint 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz, számolt be a Veol. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba. A halgazdálkodási társaság összesen 40 kg 3 nyaras combót és 470 kg 2 nyaras balint engedett a tóba. A déli parton Balatonszemesen, Balatonföldváron és Siófokon is telepítettek balinokat. A combó természetes szaporodását a megváltozott balatoni környezet nehezíti, míg a balin állományát elsősorban a horgászat miatt pótolják. Összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba, írja a Sonline. Az északi part egyik legismertebb helyszíne, a Fülöp-hegyi Millennium kilátó is bekerült az év kilátója pályázat idei mezőnyébe. A pályázattal Magyarország ismert és kevésbé ismert kiránduló helyeire hívják fel a figyelmet. Komoly kihívást jelent a klímaváltozás a Bakony és a Balaton felvidék erdeinek. Helyi borokkal, zenével és látványos felvonulással érkezik október 9-e és 11-e között a füredi szüret. A Tagore sétányon vásár és gasztroudvar várja a látogatókat, a kisfaludi színpadon pedig többek között Charlie, a Soul and Gang és a 100 Folk Celsius koncertezik. A hétvége leglátványosabb programjának a szombat délutáni szüreti felvonulás ígérkezik. Lovasokkal, hagyományőrzőkkel, fúvósokkal, köztük egy osztrák fúvós zenekarral és néptáncosok. A háromnapos rendezvényen ezúttal is a Balatonfüred Csopaki borvidék válogatott boraié lesz a főszerep, közölték a szervezők. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Nem lesz front felettünk, folytatódik a vénasszonyok nyara, 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint Veszprémben és a környéken csak helyenként élénkülhet fel a szélmozgás, az éjszakai órákban viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és hogy mi kell ahhoz, hogy valaki megnyerne a Rádió egy top 500-at, tehát pontos receptet nem tudnék mondani, de mintát azért tudok mutatni. Hát például Dua Lipa, aki nyert már Rádió egy top 500-at, szóval a hallgatók szívéhez ilyen dalokon keresztül vezet az út, hogy idén kinyeri, na erre viszont nagyon kíváncsiak vagyunk, és most van lehetőség szavazni. Várjuk a voksokat top500@radio1.hu, de az SMS telefon és Viber számunkat is figyeljük, TikTokot, Facebookot, Instagramot, igazából szinte minden, csak szavazzunk, és állítsuk össze megint az ország legmenőbb és legpontosabb zenei listáját, amin jó eséllyel azért Dua Lipa is ott lesz néhány dallal. Ez például az igazi mai slágere, a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to the rhythm. Az igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekend, de előtte viszont egy kis extra változatosságot csempészek ide Justin Bieberrel és a Sorryval, Király Tamást hall.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Hello Balaton, jövünk! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a Balatonfőkajári repülőtéren. Ott lesz a világbajnok, Besenyei Péter, lehet majd helikopterezni, sétarepülni, mindkét nap jön Süsű a sárkány. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben Balatonfőkajáron. A belépés díjtalan.
5: Fesztivál Siófokon, október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
6: Az élet egy kis plusszal. Ez az MGZS, a mindennapokra tervezve. Próbáld ki az MG Császárnál Veszprémben a benzines vagy az öntöltő hibrid verziókat a Mártirok útja 7-es szám alatt található szalonunkban. www.mgcsászár.hu.
7: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. Riba Italia Kft.hu a szakértelem otthona.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
3: Lezárult a Pannon Egyetem több milliárd forintos programja. Őshonos halak a Balatonban. Folytatódik az indián nyár. Már is hozom a részleteket. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Ivi vagyok. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja. A beruházás részeként Veszprémben energetikailag korszerűsítették a magas labort, az egyetem egészén pedig több mint 1200 új digitális eszközt állítottak munkába. Létrejött egy vegyipari okos labor, valamint egy média és e-learning labor is, és megújult az online oktatást segítő rendszer. A fejlesztések között mesterséges intelligenciára épülő megoldás is szerepel, amely a hallgatók előrehaladásának, követését és a lemorzsolódás kockázatának korábbi felismerését segítheti. A program Európai Uniós támogatásból valósult meg, közölte az egyetem. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba. A Halgazdálkodási Társaság összesen 40 kg 3 nyaras combót és 470 kg 2 nyaras balint engedett a tóba. A déli parton Balatonszemesen, Balatonföldváron és Siófokon is telepítettek balinokat. A combó természetes szaporodását a megváltozott balatoni környezet nehezíti, míg a balin állományát elsősorban a horgászat miatt pótolják. Összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba, írja a Sonline. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
4: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplén is találunk döntősöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
3: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Nem lesz front felettünk, folytatódik a vénasszonyok nyara, 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint Veszprémben és a környéken csak helyenként élénkülhet fel a szélmozgás, az éjszakai órákban viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: 30 perccel csökkent a házi munka nők és férfiak közötti különbsége. Egy cikket találtunk, ami azt boncolgatja, hogy mitől történhetett ez. 15 év alatt, vagyis az elmúlt 15 évben napi fél órával csökkent Magyarországon a nők és a férfiak házas társi munkára fordított ideje közötti különbség. Első ránézése elég egyértelmű javulásnak tűnik. Halljátok, gyerekek!
6: Na, rendesek vagyunk, igen. Ennyi.
5: 15-74 éves nőket néztek meg, naponta átlagosan A KSH adatai szerint 183 percet töltöttek háztartási és házkörüli munkával, a férfiak 78-at. A 24-25-ös felvétel ezületezetes adatai szerint a különbség 105 percről 75-re csökkent, vagyis az elmúlt 10-15 évben jövünk föl a házi munkában, gyerekek.
6: 105 percről 75-re 30 percet hoztunk. Mivel hoztunk?
5: Mit, 30 percet
6: mit
5: hoztunk.
6: Mit vettünk át tőletek 30 percre?
5: Ah, hát ez egy jó kérdés.
6: Mert ezt eddig meg kellett valakinek csinálni, ugye nyilván
7: én személy szerint
6: azt
7: gondolom,
6: meg.
7: Hogy szerintem ezt egy embernek köszönhetjük.
5: Na,
7: Nem.
5: Ki ez az egy ember?
7: Ez Sebestyén Balázs, aki egy emberként napi 12 órát takarít azért, hogy egy kicsit
5: jobb legyen az átlag.
7: Csak a helyet bevállalta.
5: Igen. Nem csak a mosásról, főzésről vagy nagy takarításról írnak, hanem valakinek ugye a folyamatos szervezési munkát is bevették, a figyelést, az észben tartást, a vásárlást, és az van, hogy jönnek a férfiak, és elkezdtünk egy kicsit jobban segíteni a nőknek, mint ahogy régebben segítettünk, vagyis az a tendencia, hogy átvették a férfiak a nők korábbi feladatait. Mondom én, gyerekek, hát mondom én, hogy javulunk.

0: most is. Tehát abban nem segítettünk. Takarítással...
1: Hát ti nem segítettetek a főzésben.
0: Mi nem segítettünk, igen. A takarítással pedig többet foglalkoznak, 33 helyett 38 percet, tehát a nagy változás nem itt történt. Mit gondoltok, hol történt a nagy változás?
2: Szerintem a WC-ben van.
0: A WC körüli teendőket igen. Jobban átveszünk, erre gondolsz?
2: Az van, hogy rájöttetek, hogy az a ti szentélyetek, hogy ott kaptok csak megnyúvást a hétköznapok során, és akkor hozzájárultak ahhoz, hogy az a szentély ez tiszta legyen. Lehetséges, hogy ez?
1: A budi pucolásra biztos nem.
2: Nem?
1: Nem. Nem.
2: Jó, várjás,
1: szerintem a teregetés-mosás.
0: Teregetés-mosás.
1: Én azt úgy szeretem.
2: Mi van, ha az egész csalás, és csak a robotporszívót beleszámolják a férfiak munkájába?
0: Hát ez egy jó kérdés egyébként, igen, hogy csak a robotporszívó van.
1: Bevásárlás.
0: Bevásárlás. Nem vagy rossz helyen, nem vagy rossz helyen, nem tudom, mert még nem olvastam végig a cikket.
1: Ja.
0: A nők mosogatása fordított napi ideje 33 percről 13-ra csökkent.
1: De ez nem mi
0: mosogatógép, várjál, hát, javulunk. A vasalásról jutó idő 21-ről 12 percre esett az elmúlt 20 évben, amíg készítették a vizsgálatot. A férfiáknál közben a mosogatás ideje nem nőtt. Tehát akkor az a mosogatógép, várjál, még nem javultunk, csak levettük a nőkről a technológiával, nincs javulás.
1: Én olyan büszke voltam
0: pedig magunkra. Én is már büszke voltam, amikor mosogatom, nem, megérkeztek a mosogatógépek a magyar háztartásokban. 6 percről 3 percre csökkent a mosogatás ideje a férfiaknál, a mosás és a vasalás pedig egy helyet 2 percet fordítanak, ott egy picit mi átvettük. Na de akkor hol van? Hol hát van sehol. A szűkidés?
1: Hát kiderült, hogy sehol, tehát mi semmivel nem teszünk nem. többet, mint 10 megértek évvel vagy 15 megoldás. Évvel ezelőtt, hanem a csajoknak lett kevesebb,
0: igen.
1: Tehát a mosogatógép, a mosógép,
0: a technológiai
1: fejlődéssel. A technológia lejjebb húzta igen. a dolgot, tehát vagy... mi ugyanolyan dögök vagyunk, mint eddig.
0: Igen.
2: De itt most azt írja az egyik hallgató, hogy igazából ez a mi hibánk, tehát maga a rádióműsor miatt van az egész, mert hogy annyit beszélünk arról, hogy egy alaposan kitakarított lakás felér egy előjátékkal, hogy nincs mit tenni. Tehát nem tud mit csinálni, csak takarítani.
0: Tehát, hogy na várjál, tehát mi van, hogyha fel van újítva egy lakás?
2: Nem, ja, egy pillanat, hogyha figyeltél.
0: Én csak közben baj bele, próbálom a cikket elolvasni, hogy most akkor hol segítünk, vagy nem segítünk, de nem írja a kását, igen?
2: Nem, azt írja, hogy miután mindenki arról beszél, hogy egy jó a kitakarított lakás az olyan egy nőnek, mint egy előjáték,
1: aha.
2: egy udvarlás,
1: ja, hogy ebben.
2: Egy szeánsz, hogy onnan sokkal könnyebb nyerni, ugye, bizonyos helyzetekben, ezért mindenki takarít.
0: Aha, értem. Tehát te azt mondod, hogy igen, ahhoz, hogy megsüljön a pite, ahhoz kell egy kicsit előtte takarítani a kádat.
2: A sütőt.
0: A kádat is fontos kimosni. Nem?
2: Milyen kádat?
0: Hát azért az is nagyon fontos. Tehát akkor a szex reményében a férfiak elkezdtek többet háztartási munkára foglalkozni, hogy többen odaérjenek. Ez lehet akkor valójában? Aha. A fizetett munkára fordított idő is nőtt, azt írják. Az időfelhasználás egy másik szeretés megváltozott, a nők foglalkozásra fordított napi átlagos ideje 123 percről 170-re emelkedett, a 183-ról 234-re mentünk föl, tehát többet dolgozunk, itt nem jön össze, hogy többet tudunk vállalni a házi munkából. Érted?
1: 234 percet dolgozik egy átlag magyar?
0: Foglalkozásra fordított napi átlagos ideje, aha. igen. 123 percet, 170 a nőknél az felemelkedett, igen. Nézték még a közlekedést, hogy mennyit közlekedünk, és hát nem tudom, hogy hol javultunk akkor, mert a technológiát megtaláltam sehol. A cikkben, tehát valójában nincs javulás.
1: Nincs javulás, tehát mi nem dolgozunk többet, a nőknek könnyebb az élete, mióta elektromos gépek vannak. Most oda nézze neked balra Gyulára.
0: Igen?
1: Mit látsz ezen a férfin, hogy mi az, amit ő megtesz a háztartásban?
0: A házi munkában otthon. Mit csinál Gyula?
1: Gyula.
0: Jó, én a Gyuláról el tudom képzelni, hogy tereget. Teregez, Gyula? Csak egy igent vagy egy nemet.
3: Igen.
0: De hát mondtam a tereget.
1: Egy.
0: Jó.
3: Mosogatógép.
0: Jó, az nem házi munka.
3: Az
0: nem
3: házi munka. Azt is bekepakolni.
0: Igen. Jó, hogy bekepakolni, kipakolni nagyon undorító.
1: Te csinálod azt is?
3: Van amikor. Tehát
1: hát te egy papucs vagy haver.
0: Mindent
3: nem mindent.
2: Zsül nem papucs, Zsül egy férfi.
1: Igazi
3: nem vettem robotporszívót, tehát azt nem.
1: Az nincs.
0: Igen, a vasalásra csökken is írják, igen, írja van, de írja, ugye, hogy az
1: gyorsabb.
0: Meg gőzölös, meg nem vasalsz. Tehát, hogy máshogy mások a ruhák már, máshogy mosod ki, a mosógép is nem gyűri meg annyira, tehát a vasalásra megint a technológia miatt csökkent. Ha már nem javultunk, egyébként nincs meg a javulásunk sehol.
2: László szerint a technológiát a férfiak találták fel, és ezért hozzájuk számít be.
1: Egy köszönöm, most jön az.
2: Hagyjad
1: már magadat. Az összes nő nevében mondhatsz egy köszönömöt.
2: Emesem neked inkább azt a történetet, amikor a BMW-n egy hölgy járt gépészmérnöknek, és folyamatosan kipécézte magának a tanár, hogy a nőknek nem való az a szakma, ezért fogta, és a műszaki rajz órára elkészítette a vibrátornak a műszaki rajzát, amit ugye prezentálnia kellett, és az arca mindent elmondta az oktatónak, hogy Jó, hát érti, érti, most már

0: problémát. Hogy mi történt? De megvan, hogy javultunk, Feri. Na, megvan, hát meg itt a cikk elolvastam, meg vagyunk. Ugye elkülöníti a szakirodalom azt, hogy mi a valódi házi munka, és mi az, amit kognitív háztartási munkaként említenek, vagyis, hogy mennyi minden tartunk mi fejben. Mit kell vásárolni, mit teszik a család, mit kell venned a főzéshez, elfogyott-e a tej, mi van a hűtőben. És ugye itt a lényeg, hogy a fizikai végrehajtásnál ugyan a nők jobbak, de mi a kognitív háztartási munkát, amit kell megcsinálni, mit kell bepakolni, mit kell vásárolni, mit akarsz főzni, abból milyen alapanyagod van otthon, jobban tartjuk fejben.
1: Tehát ezt jobban át tudjuk adni a nőknek, hogy mos ki, mert sokkal
0: szennyes. Igen, tehát mi kognitíven tartjuk a fejünkben a házi munkát, amíg a nők meg valójában megcsinálnak, és mi mentálisan segítjük őket. Például, amikor te elmész vásárolni, akkor azon gondolkozol, hogy mi nincs otthon, mit kell venned, mit főzöl hétvégén, az a kognitív háztartási munka, amikor te törődsz azzal, hogy megtöltsd a hűtőt.
1: De jó, hogy valamibe jók vagyunk, gyerekek.
0: Megvan a megoldás. Kognitív háztartási munka.
1: Így nem
0: van.
1: Nagyon tudsz jönni, ugye? Na, most mondom, véged van, mondom, most megszorítottunk.
2: Amit még, amit egyértelműen Péterre szoktam testelni, ami abszolút férfi munka, az a zöldségpucolás.
0: Doj! Én nagyon szeretek zöldséget pucolni.
1: Hoppdalom!
0: Óriási zöldségpucoló vagyok.
2: Ez full férfi munka, nagyon, nagyon férfi munka a zöldségpucolás, plusz a faterom még a halat is mindig megpucolta, de az is férfi munka.
1: Mikor vettetek utoljára pikkelyes halat, de tényleg?
2: Hát amikor még kellett.
1: Na, ez az, most már nem kell. Lesztek.
2: Igen, most filét veszünk, ez igaz.
1: És azok a kis apróságok, amikor megjavítjuk a konnektort, meg ezek, azokat például beszámoljátok?
2: Vagy az szoktuk nem, nézni a macskával, hogy csinálja.
1: Az nem tartozik, tehát az nem tartozik a házi munkához? Amikor fölfúrunk nektek egy polcot.
2: Az, ami nagyon össze szoktunk veszni. Nekünk ott jön ki a házassági feszültségünk, a fúráson mindig. Mindig a fúráson az van, hogy Péter szerintem nem azzal az esztétikai érzékkel rendelkezik, amit gondol magáról.
0: Viszont nagyon szeret fúrni, faragni.
2: Viszont nem rest.
0: Nem rest fölfúrni, belefúrni a vízcsőbe valamikor.
2: Igen, igen. És hogy az van, hogy így ez szemértékesen az igazi, de ezt sosem mondanám a szemébe, és ilyenkor mindig ott vagyok, hogy bátorító tanácsokkal lássam el. És amikor a lánynak a csepphintát hát fúrtuk fel, akkor ez gyakorlatilag eszkalálódott egy amit egy életen át fog őrizni a plafonunk. Péter szokott, amikor veszesz, szokott rá mutogatni, látod, ez az, ami reprezentálja. Nem hiszel bennem! és igen, szóval az, ugye, csálik benne a...
0: Ferde kicsit, igen? Szemmérték az nem, de egy vízmérték az...
2: De az azért van, mert én debilizáltam őt a tanácsaimmal.
0: Aha. Értem, rástresszelt arra, és hogy ő nem tudja jól megcsinálni, és ezért már úgy igen. Fúr, hogy egy centivel lejjebb fúrja a második lyukat.
2: De figyelj, semmi más nem érdekel, semmi más nem zavar, de a fúrással kapcsolatban van, mert az egy olyan végleges dolog, tudod, az ott... Az ott van, a furat.
0: Zseniális.
2: Igen, igen. És akkor ott a belelem is kéne a sátán, teljesen őszintén, és tényleg maxigázra kapcsolok. És Péter ugye meg, ő már automatikusan tudja, hogy ez fog jönni, és már attól elkezd kicsit máshogy viselkedni.
0: Én ezt bírom, nem adja föl. Szorong tőle, már debilizálva van, de akkor is fölfúrja. Igaz, 4 centi eltérésre a két lyukat, de ő neki áll, érted? Van benne tűz.
2: De én például téged nem látlak fúrni, te ilyen fúrós vagy?
0: Én.
2: Igen.
1: Hol? Hát hogy? Azt se tudja, hogy
0: vagy
1: kell.
0: 3 év után megkérdezed, hogy fúrós vagyok-e? Fúrós vagyok-e? Én azt mondom, hogy mindenre legyen egy embered. Én így vagyok. És nagyon-nagyon-nagyon jól tudom kivinni a szemetet. Tehát, hogy iszonyatosan nagy szemét kivívő vagyok, iszonyatosan nagy szemétlevívő vagyok.
2: Hogy a szemét már meg van csomózva masnira, és oda van készítve a cipőd mellé, vagy...
0: Tulajdonképpen a cipőmön, igen. És amit nagyon tudok, még kukát levinni. Óriási vagyok. Óriási kukalevívő vagyok.
2: Ugye, ez
1: na,
2: igen.
1: Ez kettő. Azért nem kevés.
0: Azért én sem lopom a napot, a házi munkáról van szó.
2: Elfogott az irítsége kicsit. De amúgy én a kukával azt szoktam csinálni, hogy amikor már elkezd tolakodó lenni a szaga.
0: Akkor azt igen, kezdett, amikor az, már nagyon zavaró.
1: Tedd az ágya mellé olyankor.
2: Nem, én a kukát az egy ilyen közös feladat, akinek hamarabb zavaróvá válik.
1: És kinek jobb az orra?
2: Nekem sajnos ilyen sasorom van, rettenetesen.
0: Mindenki egyébként más nevezett meg a kutatásból, hogy kinek mi a nehéz volt, aki annyit mondott, hogy minden megszervezése nehezebb, mint a házi munka, edzés, stb. Nők mondták. Mások a folyamatos figyelés mindenkire jelentett nagy teret, ez is milyen érdekes. Gyerek, férj, uzsonna, ebéd, háztartás, hűtőszekrény, stb. Egy válaszoló az otthoni láthatatlan munkát említette, ami ugye összességében azért a házi munka. A gyerek körüli ügyek és a saját munka összeegyeztetését emelte ki. Egy két kamasz nevelő anya pedig azt írta, hogy sokszor csak akkor veszik észre a házi munkát, mosás, tiszta ruha, ételkészítés, ha az valamiért elmarad.
2: Azt írja valaki, hogy a nagyapja szerint az egyetlen férfi házi munka az a szellőztetés.
1: Azt tudja nagyon
0: után.
1: Jól mi.
0: Igen, a WC után. Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsba. Micsoda?
2: Te meg a bogrács.
0: Ilyen marha pörköltet csinálok.
1: Nem már!
0: Ezt is bográcsba.
1: Ha nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát az nem olyan.
0: Na most ez
2: a vegánoknak is kedvezni.
0: Most kételkedtek ebben?
1: Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok lesznek.
2: Én takarítottam, Feri, főzött
1: a Lacival, mi grilleztünk, érted?
0: Tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő?
1: Gondolom.
0: A tiszteletetekre kidobtam a 10 éves grillsütőmet, és berendeltem egy óriási grillsütőt, hogy szép grillsütőt süssétek azt a nyamatú.
2: Annyit csinált, hogy áthúztad a szomszédnek a teraszáról a grillsütőjét, és most ide állsz, hogy elismeréseket
0: kudarány. De baj van, ezek jönnek, adjál már egy kis grillsütőt, mert ezek már mindjárt itt vannak hozzá. Figyelj, olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
2: Látod,
1: amúgy... meg akarok bolondulni.
0: Megbolondulsz a bográcsos marhapörköltemtől.
2: Ready to get mad.
0: Ami nem megyek neki a halászlé, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
1: Igen.
0: De marhapörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
1: Olyan.
2: Mozog a szád is hazud.
0: Nem, én tökre bevallannám, hogy nem. Érted? És ott mindenemet kiélem. Utána a makita fúróval, bocs, hogy nem esek neki, még ott valami lambérjának a tarokba. Ne hallom úgy, hogy még ott nem fúrok föl két képet a falra.
2: Nem most, hogy mindenki jól lakod.
0: Most
2: fúrok egy kerti kutat. Gyere, fiam.
0: Egyébként úgy szoktam csinálni, hogy mindig, amikor van ilyen baráti vagy családi összevetel, akkor vagy apámnak adtam régen egy fúrót, hogy ha már itt vagy, öreg, ott fúr, már ott fölét.
1: Addig is megcsinálom a pörköltet.
0: Vagy valamelyik srác, aki értett hozzá, fia, gyere már itt egy kicsit a vécet, nézd már rá egy kicsit, és akkor gyorsan megbütykölgetett. Egyszer ettek, és közben megcsináltak a ház körüli munkát.
1: Zseni, hát végül is kaptak, win-win. És adtak, és win-win.
0: Hát ez egy win-win helyzet. Hát nem így kell. Hát
2: most... Ők voltak, akik a VIP előtt néztek be fel nagy szemekkel. Ilyen lehet fontosnak lenni. Na,
0: igen. De most mi látod Zsült félmesztelenül egy makita fúróval állva a létrán?
1: Hát félmesztelenül semmiféle
0: kérdés. Izzadt homlokkal kertész
2: nadrágban. Én nem mondom, hogy látom Zsült. Úgy látom, hogy van rajta egy ilyen műbőr hereszorító.
0: Igen, szerintem is két, így áll a létrán.
2: Két karika a mebibójában fogja a makitát, és az asszony pedig hátulról csak annyit mond neki, hogy adjál neki Zsülcit.
0: Adjál neki, Gyula. Adjál neki. 260 kilométert utaztak a cigányok. Ezt a jelentet fogom előadni. Igen. Amit előadott a Damu Roland, amikor fölrúgta a bográcsot. Igen. Hány kilométerről jönnek a cigányok majd zenélni. Igen. Ugye a halatortámban a Damu Roland, amikor fölrúgja a bográcsot.
2: De milyen lecsút csinálsz? Hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
0: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
1: Nagyon jó.
0: Rendesen szalonnával indítok.
2: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről
0: nincs megnyitva semmi. Ez nagyon bántó.
2: De már be van gyújtva a bográsot,
0: csak utána. Piros paprika, okay. Paprika, paradicsom, pici, ugyanazt, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
1: Várja, ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
0: Fogd be a pofád, aztán zabálj!
1: Mit ugrat?
0: Hoztál örösbolt, vagy nem hoztál örösbolt? Üljél-e, töltsél rövid, aztán pofádat befogod, szeled a kenyeredet, megeszed, amit eléd rakok. Mit tudom én, mi lesz majd a végén, kiderül.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Milliárdos fejlesztés zárult le a Pannon Egyetemen, garázs és hulladékis lángra kapott a megyében. Parkoló autóknak csapódott egy terepjáró Siófokon. Már is hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja. A beruházás részeként Veszprémben energetikailag korszerűsítették a magas labort, az egyetem egészén pedig több mint 1200 új digitális eszközt állítottak munkába. Létrejött egy vegyipari okos labor, valamint egy média és e-learning labor is, és megújult az online oktatást segítő rendszer. A fejlesztések között mesterséges intelligenciára épülő megoldás is szerepel, amely a hallgatók előrehaladásának, követését és a lemorzsolódás kockázatának korábbi felismerését segítheti. A program Európai Uniós támogatásból valósult meg, közölte az egyetem. Több kisebb tűzesethez vonultak a tűzoltók a napokban a megyében. Balatonkenesén egy építési gödörben felhalmozott hulladék kapott lángra, amelyet a Balatonfűzfői és a Siófoki egységek két vízsugárral fékeztek meg. Várpalotán egy garázs aknájából indult tűz, ahol mintegy 3 négyzetméteren használati tárgyak égtek. A pétfürdői tűzoltók áramtalanították az épületet, majd eloltották a lángokat. Veszprémben pedig a Mindszenti József utcában egy égő szemet kukához riasztották az egységeket. Az esetek során senki nem sérült meg, tudatta a katasztrófa védelem. Smiley-k figyelmeztetik a gyors hajtókat Pápán. Egy rövid helyszíni megfigyelés alapján 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz. 3 parkolóautónak csapódott, majd egy kerítést is megrongált egy terepjáró Siófokon a főutcán. A balesetről készült felvételen az látható, hogy a jármű nagy sebességgel érkezik, majd elveszíti az irányíthatóságát és a parkolókocsik közé csapódik. A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az érintett járműveket. A baleset pontos körülményeiről és esetleges sérültekről egyelőre nem közöltek további részleteket. Tudósít a megyei heti lap. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Nem lesz front felettünk, folytatódik a vénasszonyok nyara, 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint Veszprémben és a környéken csak helyenként élénkülhet fel a szélmozgás, és csapadék nem jön. Az éjszakai órákban viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőség. De akkor őszintén.
1: Őszintén.
2: Én mondta, az, kezdhettem.
0: Igen, igen.
2: Én ázsiai tészta.
0: Pornó.
2: Tészta. Az nem
0: bírnám. Ázsiai tészta.
2: Levesfüggő. Voltam, lejöttem az anyagról.
3: Ott évekig, van a kis
2: de olyan szinten.
0: Ezek a 200 fontos ilyen smack levesek?
2: Nem a smack, tehát nem. Eredeti, origi ázsiai tésztát, ami brutál. Csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vicc.
0: Annyira ráfügtél.
2: Nagyon durván. És ő be volt tárazva. Mit tegyünk, mit tegyünk? Tehát egy ázsiai levest.
0: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlen gyógyszer van róla, hogy valami kajára úgy ráfűsz, hogy egyszer nem tudsz lejönni róla. De hát itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát, ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
2: Ez több, mint 2 évig
0: több, mint
2: voltam.
0: Két év.
2: Több, mint két
0: csak
2: évig
0: csak mi
2: voltam.
0: Volt?
2: Szatyor számra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla, de nem tudtam. Nem tudtam, tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök, annyira szerettem.
1: Nekem emlékszem, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét,
4: parizerrel
1: és mustárra.
4: Ugyanaz ott is olyan az íz, hogy megőrülsz.
1: De volt benne valami.
0: Semmi baj, semmi, csak parizer, mustár,
1: és vizes zsemle.
0: Becsukni és kész, tényleg?
1: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így belé kell önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
2: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
0: beszélek. Vagy a zsömle párizsival,
2: a legnagyobb.
0: De az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéjra például? Tehát, hogy fahéj függő leszel. Tehát valamiért, itt írják többen,
4: hát
0: nagyon sok, hogy a fahéj.
4: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
0: Hogy kész. Valami van benne, tehát, valami anyag, amire a te tested jobban reagál. Mert, hogy
4: igen, mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom, még egyszer azt akarom, hogy Anna akarja a nátriumglutamátot a izében.
0: Te a fahaiban találsz meg valamit.
4: Igen, igen.
0: Kóla függőség, fültisztító? Tényleg ez egy függőség, akkor azt adom.
1: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
0: Én vissza volt nyomva, torkodik.
1: Igen,
0: de az egyébként milyen jó, gyerekek. Az jó.
1: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
4: Új, te is úgy csinálod.
0: Hát annak van egy rituáléja, aki rendesen csipici nyál,
4: megsodrod és úgy.
1: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy nyikorogjon a vatta a fületbe.
4: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak anyád.
1: Csak anyád tudja azt, amit. Igen. Hát az egyikből a másikba.
0: Kóla függőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog, tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kóla függőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukorica függő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
4: 6 zacskó naponta.
0: Az milyen.
1: Évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs. Naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
0: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőle.
1: Ázsia calling.
4: Hát szerintem valamit még ott agyba összekötsz.
0: Valamit még összekötsz, valószínűleg valamilyen vegyület felszabadul.
4: Hát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
1: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
0: Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
1: szerintem
0: a só?
1: Szerintem vagy a magnézium, hogy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyelne oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyaró.
0: Tökre adom, sós magyaró, és melyik a másik? A
4: kesudió.
0: Kesudió,
4: de a pisztácia is ugyanez. Pisztácia. Annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy így van. Ezért ússza csak
1: dobozos.
4: Meg a pisztácia.
1: Konzerves.
0: Hogy egy idő után elfáradsz benne?
4: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba azt simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
1: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod így, ami az állaga betriggerel. Milyen például a paprika, amit mondott Anna.
0: Igen. Ja. Szójaszósz, mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
4: ott
0: csinálok.
4: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban.
0: Nagyon bele zavar a hormonháztartásba. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szójaszósz alóvatosan.
1: De most sokat kell lenni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
0: hát az... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 naponta susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
1: de fél... akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sokfajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni a eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durván, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
1: Húsleves függő. Ezzel tudok menni, nekem nagyon sokszor van az, hogy felkelek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
0: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húsleves tettem, hanem a kockát belőle.
4: Ne!
1: Milyen kockát?
4: Nem
1: a húsleves kockát. De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
0: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Ezek a Maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat. Forró víz bedobtad, megittad, megoldtál.
4: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára,
0: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Hölgyei, ha kaptam négy kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
2: A legjobb, a újadat megnyomd a limópornál, és bele a vegetába.
0: De szerettem a vegetát.
4: Generációs.
0: Itt van szerintem kocka, leves kocka.
1: Én nem kocka. Vegetát.
0: Leves kocka?
1: Leves kockát se ettem.
0: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
1: Úgy nézett, párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szózavart, ha megláttad, mert ugyanabban volt csomagolva.
0: 6-8-as dobozban volt, kis piros tasabban, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is ittem magammal.
1: Jó, figyelj, Péter, kollégium,
0: szomorú gyerekkor.
2: Valáska, mit viszel? Mit viszel? Leves kockát. Milyen kisejnél fér?
0: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barackrevet.
1: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon arra tett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
2: Édesre sósat, sósra édeset.
1: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
4: Hozzunk az, be meleg szendvicsütőt.
1: Próbáljuk ki?
0: Igen, finom, igen.
2: Finom.
0: Tejporfüggést írják még nagyon sokan. Pilóta kekszfüggést, nagyon adom. Nagyon értem hát a pilóta
2: kekszét.
0: Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekeredni, hogy voltam halva a pilóta kekszét. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
1: Magyaros emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt.
4: És utána pedig
1: a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis, olyan naturális, csak magyarú íze.
0: Bűnös élvezetek ezek, bűnös élvezetek. Mondjuk a tejporfüggőség azért az kemény. Pesto és bazsalikon függés.
4: Az tök jó.
0: Szendvicsbe is. Vagy letépem is elrákcsálom.
1: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy így, csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát tudom, rakott karfiolra, meg minden
0: izére. Mágérakása.
1: Mágérakás, igen. Kakaós palacsinta.
3: Pisztáciakrém.
0: Pisztáciakrém? Az nekem nem volt soha. Jó, az már flancolós, persze.
4: Hol láttál te budai villájába. Rémet régen.
0: Ropi függés.
4: Sűrített tejfüggő, az is jó.
0: Szerintem az hiánygazdaság. Az hiánygazdaság volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt.
4: Nem volt benne semmi. Nyomta be a szádba, és
0: belenyomtad anyát.
2: Valaskám ebédei, megint van egy kis leves kocka.
0: Megettem a leves kockát. Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
1: A leves kockát, azt arra szoktam használni, hogy ebben főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
0: Mi levest tettünk belőle?
1: Na igen, és ugye annak van ez a...
0: Tésztát könnyű főzni.
1: Igen, az, annak az ez a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a húsleves nélkül, csak azt a jövő.
0: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valami nagyon rajta voltam.
1: Úristen, melyikőtök nyalogatta a pezsgő tablettát?
0: Pezsgő tabletta nyalogatás? Nem éltem soha,
1: nekem
0: pedig volt.
1: Plusz pezsgő tabletta. Darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor szétpezsgött a szádban. Arra ittál vizet, aztán megint jött a következő.
4: Nekünk a limópor volt, ez nektek limópor. Ugyanaz volt.
1: A limópor nekünk is volt, szerettem a limóport, az jó volt.
2: A limópor nagyon
4: nekünk
2: jó volt.
4: Nekünk még nem volt pezsgő tablettát.
0: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgő tablettát, ez milyen kemény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Azért az milyen kemény függőségek vannak.
1: Legjobb barátnőm ecet függő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-osat szokta enni, mert az még oké. Igen. És egyszer nem vette észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája. És ott elkárt,
2: az durva.
0: Vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, mert annak borzasztó szalidze volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura, hát fura íz volt, és édes volt.
4: Meg,
0: édes
4: volt. Az volt, az a szóra, próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, igen, hogy rágógumi ízű volt.
0: Rágógumi ízű volt, igen.
1: Én zabáltam, azt nagyon szerettem.
0: Siva vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok mást inni, csak és kizárólag vizet. Ez is egy milyen érdekes. Jól. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jó kattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit még letépkedtem. Tehát amikor a gyúrtésztából ettem meg.
2: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
4: Elcsemegézik.
0: Igen, az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leveskocka nálam is ment more. 28 vagyok, ez nem generációs.
1: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
0: Hogyne.
1: És ugye ott az van, hogy az illesztésekre jól rámenni, mert van a hátulja, tudod, az egyenes, meg van a domborzati. Igen. És ha pont úgy kapod el a fogaddal, ha ketté tudod roppantani az illesztésnél, nem, akkor belelátod, tudod, a belét, ami ugye a krém.
2: Olyan durván igen. Finom. Én melódia függő vagyok. Kinder Bueno az ugye egy kicsit hát újabb dolog. Igen, mi generációnknak ugye
1: a melódia. De itt csak is, vagy te csak is?
2: Én csak is melódia.
1: Kinder Pingi, az megvan?
0: Tudom melyik, de arra nem fügtem rá. Nem, szerettem, de nem ettem.
1: Nem emlékszem a hűtőerőt se, tehát nem másságet. Én csak emlékszem rá régen, hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor a magyarós ilyen vékony csoki réteg.
0: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verzió, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
2: Vitakolán megvan.
0: Ettetek Vitakolán? Kanálba beletöltött, narancs ízű, és egy ilyen vitamin készítmény volt.
2: Étvágygerjesztő,
0: vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
1: És a jegeste a italpor, ami úgy nézett, de a nyúltáp, arra emlékeztek?
4: Ó, ilyen kis granulátumokat kellett föloldani.
1: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a teteje, és akkor te, mint a nyúltáp, össze volt, aki nyomva.
2: Van még.
1: Ilyen fura illata.
0: Van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magadnak, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
1: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. Rágófüggőség, tudod, amikor, és nekem volt a tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsa, annyit rágózott.
0: De mit tudom, hogy rágófüggő, rágózol? Tehát az függő?
4: Hát az függő, hogy egész állandóan nap. Megy.
1: Nem, szóval ez egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod kb. Hogy így szükséged van arra, hogy ringasd magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok is.
0: Meg kell rágni mindent.
1: Igen.
0: Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben, egyértelműen vége van. És van, aki a lándzsás úti főszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza. Gyerekek, mindenki hülye.
4: Mindenki.
0: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornófüggő, hagyjam, mert sehol nem vagy, érted? Hát van, aki a lándzsás úti fűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy egy...
2: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki micsoda? Bácsi, hiába mi? Mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem, nagyon van, szereti.
0: Ez egy sok hallottam, ezt mesélted egyszer, azon sírtam.
2: Vajas kenyér.
1: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el.
0: Várjál,
1: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
0: Fúj, de undorító. Fúj, de undorító.
1: Imádom. Azt hiszem, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
2: Durva.
0: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
2: Melyik tusakot nyissuk? Hát a bárány, és vagy a marhahúsos.
0: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak,
2: hiába
0: nem?
2: Hiába mondtad, de papa, hát lehet, de nem érdekel.
0: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban...
4: Na jó, de hát a papa biztos prémium volt.
2: Alutasakos, ez az acskós. Az a tudod, az a kocsonyás. Azt rátesz, és kenőmáért. Nekem is az, hogy olyan azért, finom.
0: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliát.
4: Hát és ez büdös, gyerekek. A kutya és a macskakaja is büdös. Hát most azt képzeld el.
0: Menjen már a kutyakaja.
2: Az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
0: Undorító. Hát akkor nézd, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
2: Az persze.
0: Vagy régen kutyánk volt, neki is kirakott, hát undorító.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Hello Balaton! Jövünk! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a Balatonfőkajári repülőtéren. Ott lesz a világbajnok, Besenyei Péter, lehet majd helikopterezni, sétarepülni, mindkét nap jön Süsű a sárkány. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben Balatonfőkajáron. A belépés díjtalan!
7: Élvezd a zavartalan, kényelmes utazást az MG3-mal, és éld át a feel good életérzést! Találkozz benzines és öntöltő hibrid verziókkal Veszprémben az MG császárnál, és próbáld ki a neked tetszőt! www.mgcsászár.hu.
8: Fesztivál Siófokon, október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszki meg a Vega, valamint a Parnograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.

0: Top 50. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegek berepíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky. Övekedbe kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Smiley-k figyelmeztetik a gyors hajtókat Pápán, őshonos halakkal gazdagodott a Balaton. A határon túlról is várnak vendégeket a balatonfüredi szüretre. Köszöntöm, hozom a részleteket, Armani Vi vagyok. Sebességmérő Smiley-k jelentek meg Pápa utcáin. Elsőként 4 új berendezést helyezett ki az önkormányzat. Az eszközök nem büntetnek, hanem zöld mosollyal jelzik a szabályos tempót, gyors hajtásnál pedig piros arccal figyelmeztetnek. A műszerek a főutcán, a Kastély és a Nagy templom mögötti területen, valamint a Korvin utcában működnek. A főtéren például 20 km/h a megengedett sebesség, így 21-től már piros jelzés jelenik meg. Egy rövid helyszíni megfigyelés szerint 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz, számolt be a Veol. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba. A halgazdálkodási társaság összesen 40 kg 3 nyaras combót és 470 kg 2 nyaras balint engedett a tóba. A déli parton Balatonszemesen, Balatonföldváron és Siófokon is telepítettek balinokat. A combó természetes szaporodását a megváltozott balatoni környezet nehezíti, míg a balin állományát elsősorban a horgászat miatt pótolják. Összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba, írja a Sonline. Az északi part egyik legismertebb helyszíne, a Fülöp-hegyi Millennium kilátó is bekerült az év kilátója pályázat idei mezőnyébe. A pályázattal Magyarország ismert és kevésbé ismert kiránduló helyeire hívják fel a figyelmet. Komoly kihívást jelent a klímaváltozás a Bakony és a Balaton felvidék erdeinek. Helyi borokkal, zenével és látványos felvonulással érkezik október 9-e és 11-e között a füredi szüret. A Tagore sétányon vásár és gasztroudvar várja a látogatókat, a kisfaludi színpadon pedig többek között Charlie, a Soul and Gang és a 100 Folk Celsius koncertezik. A hétvége leglátványosabb programjának a szombat délutáni szüreti felvonulás ígérkezik. Lovasokkal, hagyományőrzőkkel, fúvósokkal, köztük egy osztrák fúvós zenekarral és néptáncosok. A háromnapos rendezvényen ezúttal is a Balatonfüred Csopaki borvidék válogatott boraié lesz a főszerep, közölték a szervezők. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Nem lesz front felettünk, folytatódik a vénasszonyok nyara, 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint Veszprémben és a környéken csak helyenként élénkülhet fel a szélmozgás, az éjszakai órákban viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
3: Channing Tatum megvan? Jól mondom a nevét? Channing Tatum.
4: Ja, megvan ez a csávó.
3: Jó képű egyébként, jó képű, nagy darab, izmos. Kiderült, én azt hittem, ezt csak magyarok csinálják, de hogy ő létrehozott rengeteg kamu profilt, egy híres amerikai színészről van szó, gyerekek.
5: Egy multimilliómosról.
3: Multimilliómos, jó képű, szép felesége van, tehát minden adott. Valójában joga és lehetősége lenne arra, hogy nyíltan kritizáljon bárkit, akit akar.
5: Nem, azt gondolod róla, hogy nem itt tart fejben.
3: Igen,
5: azt gondolod
3: nem itt
5: róla,
3: tart fejben.
5: Hogy ő egy teljes életet élő, a saját magával és a csodálatos életével elfoglalt, a kommenteket nem olvasó, a többiek kommentjére nem figyelő, egy ilyen megvilágosult karakter,
3: igen,
5: nem? Ezt
3: igen,
5: gondolod
3: mögé, azt gondolod
5: hogy
3: róla.
5: Már megérkezett.
3: Igen. És ugye mi történt? Kiderült, hogy létrehozott rengeteg Insta fiókot azért, hogy másoknak tudjon beszólogatni, és ne az eredeti fiókjából menjenek ezek a posztok, hanem álnéven, kamu oldalak, kamu követőkkel hozta létre, hogy ő tudjon egy kicsit bántani más hollywoodi hírességeket.
6: És a szakmán belül szólogatott.
3: És a szakmán belül beszólogatott. Ott bukott le, hogy a fiókot kizárólag az ő eredeti oldala követte. Az egészet nem hiszed el, hogy mi a történet.
5: Nekem volt ilyen ember az életemben, aki ezt ugyanígy megcsinált, ugyanígy csinálta meg.
3: Közszereplő.
5: Nem közszereplő, de az volt, hogy elkezdett írogatni az oldalamra, és aztán rákattintottam, hogy mégis ki ez a profi, mert rengeteget írt, és azt az egyetlen egy hölgyet követte, aki előtte hosszasan beszélt hozzám egy házi buliban.
3: Na de itt van egy tök szexi pasi gyerekek. Itt van egy amerikai világsztár. Itt van egy gyönyörű felesége. Tényleg egy jóképű csávó. Neki miért van arra szüksége, hogy kamu Insta profilokon keresztül bulingolja egyébként a kedvenceit, akiket nem szeret, különböző celebesküvőkhöz szóljon hozzá álnéven, de beszóljon Jennifer Lopeznek, Taylor Swiftnek és sok mindenki másnak, kamu oldalról valamilyen álnéven. Na ennek mi a pszichológiája? Ezt miért csinálja
5: igen,
3: valaki?
5: Szerintem az van, hogy gúzsba kötötte a saját élete.
3: Igen.
5: Meg az, hogy ugye nagy hírt csinálj belőle, hogy bármihez hozzászol, de ezt nem bírt magával. Ott volt benne hozzá sok felgyülemlett vélemény.
6: De és önmaga nem akart ezt vállalni?
5: Hát persze, de mert azt megírják, hogy te írod oda. Meg megosztóvá válsz, nem fognak hívni filmszerepekre, mert megosztó vagy, meg beszólogat.
6: De ha ezt nem vállalod, akkor még miért nem kussolsz? Akkor még mit kell írni?
5: Ott dobog az idegben, csak jönnek el írnom!
3: Hogy Ron csak a képen 19-ben elvált, ennyire szereti a feleségét.
5: Tehát, hogy... De addig meg szerette.
3: És addig volt egy új nője, de már az is ott hagyta. De ez a Channinggal valami nem stimmel ezzel a

0: Bármelyik nőjét megkaphatná, jó szerepei vannak, dollármilliómos, és mit csinál? Otthon pötyög egy klaviatúra alatt, vagy egy iPhone-ról, kamu profilról, hogy beszóljon Taylor Swiftnek. Nincsenek előrébb, mint mi vagyunk, gyerekek.
1: Figyelj, nem Zoe Kravitzel járt előtte?
0: Én nem tudom ezt megmondani össze.
2: Miután szépen most, járt, most...
1: Ha jól látom, akkor ez a kamu profil, akkor a Zoe Kravitznek kommentelted a gonoszságokat.
2: Mert ott hagyta a Zoe Kravitz.
0: Mert a Zoe Kravitz lelépett tőle, erre a kamu profilra bekommentelt az exének. Érted úgy, hogy a Channing Tatum oldala követi ezt a kamu profilt. Hagyjad
1: de
0: már!
1: Várj. És közben feltűnően sok szépet írt Channingről.
0: De az a durva, hogy el tudom képzelni magyar hírességekről is.
1: Én abszolút
0: el tudom képzelni magyar hírességekről, zenészekről, sztendaposokról, hogy kamu profilokon irogatnak és bántják a szaktársakat, meg a többieket. Zenész a zenész, humorista a humoristát. Tessék, hány profilod van?
1: Nekem egy nagy profilom van. Én nem csinálok ilyet, én teljesen tiszta lelkiismerettel vagyok jelen.
0: Nem bulingol senkit álnéven, macskás képpel.
1: Nem, én a színpadon ilyet. Szoktam bulingolni.
0: A színpadon kijelen magad. Volt vala a kamu profilod, Feri?
2: Mindig is
0: hoztál
2: van.
0: Hoztál létre kamu
2: most
0: profil?
2: Most is, nem. Nincs.
0: Neked sincs kamu profilod.
2: Minek?
1: Kórhely János.
0: De nem is írsz be valódi nével se. Nem. Te nem bulingol senkit, bár nem írod alá. Nem tudom, a Tóth Gabinak, hogy legyen már érettségéd, hogy mit tudom. Tehát nem írsz ilyeneket. Nem. RF.
1: Elég specifikus.
0: Ferenc.
2: Pont ez jutott eszedbe?
0: Inkább szerezzük az érettségét. Ne, soha senkinek igazából. Soha senkinek. Nincs is kamu profilom, de mi is ismerünk olyat, akinek voltak kamu profiljai. Facebookon, Instagramon, és folyamatosan irogatott.
2: Igen, hát ez amikor valószínűleg nem vagy hozzá elég bátor, vagy mi elmögött?
0: És az exednek a Channing az exének beirogat. Úgy, hogy a Channinget dicséri. Hát az mennyire rossz. Az mennyire gyenge már, hogy te magadról beírsz az exednek, hogy milyen hülye vagy, hogy elhagytad. Pedig ő egy milyen jó képű színész. És te írod otthon. De most ez jó, tényleg jó pasi? Egyébként jó pasi, nem? Női
1: hát
0: szemmel.
1: Hát egyre kevésbé tűnik annak. Az igazság, jó, hogy akárhogy nézhet ki akaszni, hogyha egy pszichó vagy, akkor mit tudsz felkezdeni?
2: Tehát ez még nem pszichó, de hát nem fenyegette meg.
0: Is elhagyta, a feleség is elhagyta, és az új barátnő is elhagyta.
1: Tehát az nagyon kellemet, hogyha valaki nem tud túllépni egy ilyesmi, és ilyen szarkommentekben vigasztalódik, de amiket magáról írt.
0: Igen, magát közben.
2: Idézett.
1: Van egy fotó, amit az utcán őt lefotózták, egy lesi fotó, és aláírta, hogy tényleg olyan, mint Sean MacArthur a Fightingból, tehát hogy magát dicsérti.
0: Tehát a csávó fölrakták egy oldalra a fotóját, és ő a kamu profiáról saját magát dicsérte.
1: Igen.
0: Zseni. Én ezt nagyon szeretem, én ezt bírom.
1: De ezt a magyarok is csinálják, én nem akarok újra mutogatni, de tudok olyan humoristákat, akik megvédik magukat, hogyha beszólnak nekik.
0: De álnéven.
1: Állítólag ezt nekem csak az öregek mesélték, hogy volt olyan időszak, amikor még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt ugye az új generációs stand-up, és volt egy fórum, ahol lehetett írni arról, hogy ki milyen élményeket élt meg valakinek az estjén, és akkor egyszer csak elkezdtek elég specifikus kommentek megjelenni, és a végére állítólag már csak humoristák maradtak álnéveken, akik egymásra harcoltak a fórumon.
2: Hogy ez ennyi jobb, illetve az övé jobb.
1: Igen, de ez még abban az időszakban van, amikor még IVIV volt, és fórumok. Hát ki tudja, azóta lehet, hogy már megtértek.
0: És akkor álnéven a humoristák védték saját magukat. Igen. Az öregektől.
1: Igen.
0: De mi van, ha beírod igaziként? Tehát, hogy úgy könnyebb vagy? Tehát, hogy Channing Tatum leírni a Taylor Swiftnek, vagy Jennifer Lopeznek, akkor ők ezen megsértődnek?
1: Halló,
0: vagy...
1: Channing, Eribi vagy, szevasz!
0: Igen.
1: Keveset, szerintem az nagyon kicsinyes, ezt ő is érezte, hogy ez gáz.
0: Aha.
1: De nem tudod bennem, ahogy nem, ez iszik.
0: Valami nem oké, tehát valami nem oké a csávóval, ez biztos.
1: Hát, igen.
2: De most kirakta a saját profiljára, hogy ez az egész nem igaz, én neki hiszek.
0: Kirakta a saját profiljára, hogy nem igaz, ami történik vele éppen, hogy egy ilyen botrány kellős közepén
1: minden
0: van.
1: Minden kommentet egyetértek, de nem én csináltam.
2: Igen.
0: Azért ez milyen érdekes, hogy mekkora sztárok, mennyi pénzt keresnek az egész világismerőket, de valahogy mentálisan ugyanott tartanak, mint itthon egy-egy, nem tudom, popsztár, aki alá kommentel, vagy megvédi saját magát. Tehát semmivel nincsenek előrébb, ha belegondolsz. Ugyanolyan kicsinyesek és ugyanolyan problémákkal küzdenek.
1: De
0: nem?
1: Mi van akkor, hogyha az asszisztense volt, aki ezt megcsinálta, aki kezeli a felületeit, és annyit hallgatja a nyígását ennek a nyomorultnak, tudod, hogy Zoe is ott van, az nem meg hogy néz ki, hogy azt mondta, hogy elege van, és neki volt szüksége.
0: És megcsinálta ő a profilt.
2: Na most például az asszony sutyorgóban ki van bent a kamu profilla?
1: Hát zsű.
0: Mi a profil neved? Akkor nem mondd el, akkor csak mi a képen?
1: Én a saját nevemmel vagyok.
2: Saját nevemmel vagy?
1: De miről beszélsz?
0: Ráskóként vagy bent?
1: Most mi bajotok van? Miért kell azt most? Ráskóként vagyok bent.
2: Ráskóként csak itt fölvetette több hallgató, érted? Nem én saját kútfőből ilyet.
1: Nem, hát van ott egy Sebestyén Balázs, aki nem én vagyok. De hogy nem, én a saját nevem. Hát keressetek rá, ott van a nevem, tessék. Aki bejelöl, nem fogom visszajelölni. Tehát most mondom. De a saját nevemmel vagyok, az eredeti profilommal, amivel amúgy is, mikor, amikor civil ember voltam, még
0: na, akkor regisztráltam. Még akkor voltál bent, aha. Jó. Én nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy kamu profillal fölmenjek megvédeni saját magam.

0: Pedig lehetőségem lett volna rá, mert azért bántottak el sokan itt az elmúlt 30 évben. Igen, ez kéne, hogy igen, hogy a saját Insta oldalamról se záródja ki, mert hogy fogalmam nincs semmilyen jelszóra.
1: Én emlékszem, amikor új telefont vettél, és egy hétig próbáltatok Lacia beállítani, mert nem tudtad a jelszót, nem tudtad átköltözni az új telefonba. Úgyhogy szerintem neked nincsen kamu profilod.
0: De mi ez? Kis hitűség, önbizalom, hiány, önkép, zavar? Tehát, hogy mi van a chaining mögött is, érted?
1: A kontrollvesztésnek az érzése.
0: Hogy?
1: Hogy azt, hogy nem tudod kifejezni magad úgy, ahogy szeretnéd, és hogy így beléd van szorulva ez a rettenetes indulat, és ezt valahogy szeretnéd mégis az illető tudtára adni, és meg a visszaigazolás iránti igény, hogy 1000 lájkot kapjon az, ahogy te gondolod a te véleményedet, nem?
2: Ja, mert a tiédet, a kamu profil véleményét fogják majd lájkolni.
1: Hát ő úgy érzi, hogy neki nagyon igaza van, tehát le kellett írnia, hogy nem tudom, hogy szerintem ez toxikus, és hogyha azt 1000-en belájkolták volna, akkor utána írhatta volna Zoénak privátba, hogy látod?
0: Látod, mit írnak, igen. Itt emlékezünk meg Lábas Vikiről és a Csöcsös Maugli esetéről, ugye? Oh, tehát ez ugye? Az minden idők egyik...
2: De az nem kamu volt.
0: Nem, az nem kamu volt.
2: Az egy félrement, ugye, oda de... rossz helyre küldte.
1: Igen. A Csöcsös Maugli, az a legjobb összetett szó, hogy valaha elkészül.
0: Tehát Lábas Viki véletlen elküldött egy üzenetet, talán Tolvaj Reninek, ugye, amiben ő úgy hívta a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Maugli. De hogy ez az üzenet, ez rossz helyre ment? Vagy ezt ő nem ő akarta? És ezt a Tolvaj Reni lehozta, ezt az üzenetet.
1: Egy üzenetet küldött, tehát is véletlenül neki küldte.
0: És véletlenül annak küldte el az üzenetet, akiről beszélt, és a Lábas Viki elküldte a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Maugli.
2: Ott milyen jó lett volna, azért, ha kamu profilról küldi?
0: Azért, amikor ezt így megkapod, az elég erős.
1: Ugye, én azt szeretném kérni, ha egyszer eljutok odáig, hogy csináljátok magadnak egy kamu profilt,
0: igen?
1: Akkor csak nyúljatok a hónom alá, kísérjetek el egy ilyen intézetbe, ahol ilyen nagyon tegyünk kedvesek be. Lesznek velem, főzzenek valaki kamillateát, és akkor így rázzák meg az agyamat valamivel, és megyünk, mert figyelj, ez a legalja.
0: Na de tudunk, ezt ugye pont elmesélted, nem fogom megnevezni, tudunk közös humoristát, akinek most is van. És különböző kamu profilokról védi magát és szól be mindenkinek.
1: Jó, Isten, bárcsak elmesélni nektek.
0: Érted? Tehát, hogy és a mai napig csinálja úgy, hogy humorista itthon.
2: Mond másik névvel, mond a Denis.
0: Nem mondjuk
1: nem az, hogy humorista. Nem az, hogy humorista, hanem egy sikeres humorista. Tehát úgy, tehát hogy sikeres, mert sok humorista van, de egy sikeres humorista.
0: Sikeres
1: ez a humoristának a része, ami benne van.
0: Igen, sikeres humoristaként álprofilon véded azt a humoristát, aki te vagy, és állsz bele mindenkivel, aki bántja az igazi karakteredet.
2: Ott azt gondolja, szóval, hogy ez az ember azt gondolja, hogy megszerezhet 100%-ot, mert ugye mindenki, tehát van az embert, vagy szeretik, vagy nem, de hogy olyan nincs, hogy mindenki szeret. Ő azt gondolja például ez a humorista, hogy ő ezzel elér odáig, hogy a most 70%-a szereti a magyar embernek, akkor ez 80 lesz?
0: Vagy nem mi, hiszem, hogy ez van mögötte. Szerintem nem ez van mögötte. Szerintem emögött mindig az önbizalom hiány és az önképnek a hiánya van. Tehát, hogy én nem akarlak meggyőzni, hogy szeres, hanem nem tudom elfogadni, hogy nem szeretsz. A kettő nem ugyanaz. És egyszerűen nem tudom ezt hova eltenni, hogy én engem te nem szeretsz, és próbálok meggyőzni, hanem próbálok igazságot szolgáltatni, de ha én tisztában lennék önmagammal, és lenne egy viszonylag normális önképem, ilyen vagyok gyerekek, ha tetszik, igen, ha tetszik, nem, akkor nem próbálnának meggyőzni, mert nem igazán érdekelne, hogy mit gondolsz, vagy érdekel, meghallgatom, de nem teszem függővé az állapotomat. Tehát ő a saját állapotát javít azzal, hogy állnéven téged meg akar regulázni, hogy ne utáld már annyira. De persze, hogy nem javít, csak neki egy kicsit úgy érzi, hogy jobb lesz.
2: Mélyebbre ásod magad ezzel.
0: A Channing Tatum a világ leghíresebb színésze, miért csinálja ugyanezt? Hát mert a csávó valószínűleg belül kicsi, tudod? Tehát belül van egy olyan önbizalom hiány, egy önkép zavar, hogy neki állnéven kell az exét, hogy milyen hülye vagy, hogy ott hagytad a Tatumot. Hát ki csinál ilyet? Hát azért ez elképesztően nyomorult. Miért nem tudjuk elmondani a nevét? Nem lehet elmondani a nevét?
1: Azért, mert nem nincs pénze egy polgári peres eljáráshoz. És...
0: De mindegy,
1: de
0: is, hogy kiről van szó. De
1: te kaptam már olyan kommentet valakitől, ami azt érezted, hogy emögött van valami személyes ismeretség?
2: Nem egy nagy kommentolvasgató a Balázs.
0: Néha beleolvasok, de van, amit elolvasok. Az Oti után például elolvastam a kommenteket. Csodálatos kíváncsi vagy, voltam, hogy mi volt a Szigeten.
1: Olyan daliás ez a fiú, micsoda zene, micsoda szettek. És
0: nem ezeket rohadsz olvastok? Te meg egy kicsit.
1: Látjátok, hogy ki van
0: pattintva. Na, igen, volt egy 60 ezeres Oti, ott kiraktunk egy aftermovie-t, az 2 perc, arra bejött még 1000 komment. Az beleolvastam, hogy abból úgy lejön egy hangulat. Beengedés, kiengedés, hogy érezték magukat. De hogy most
1: én... csak a jó kommenteket olvassa.
0: Hát bannolok nyilván mindenkit.
2: Sába. Nem, az elkezdőd, de aki nem, csinálja de... az oldalt.
0: Tehát olyan komment, ami mögött én felfedeztem, hogy ő valójában nem az, akinek elmondja magát.
1: Ha megérezted azt, hogy ennek van valami nagyon erős indítatása.
0: Nem, amiből... ére, nem emlékszem. emlékszem ilyenre, hogy valakire gyanakodtam volna, hogy na ez nem a Józsi, tehát, hanem mondjuk a Denis, mert ő álnéven írogat nekem
1: tehát
0: mondjuk.
1: Akkor például, ha mondjuk tegyük fel valaki...
0: Igen, mondd a szemembe. Igen, hagyd a macskás. Portrét, az álprofilodat inkább mondd el a szemembe, annak sokkal jobban örülök. Nem érdekel igazán.
1: Tehát valaki tehát, odaírná, hogy úgy néz ki, mint a Temus Kassa Tibi.
0: Igen.
1: Akkor tudnád, de hogy ezt a Kassa Tibi írt.
2: Ezzel futtatja magát.
0: Igen, megint miért nyomaszt az oldaladon? Szálljál már ki a Facebook profilomról. Nem volt ilyen, megmondom őszintén. De én azért a negatív kommentektől sem megyek a falnak. Tehát, hogy azért, na, ismertek. Tehát, hogy
1: ez a néhány óra sírás, ami átmegy rajta.
0: Igen. De most tudom, mert ez úgy jön le, hogy én az érzéketlen, a pszichopata, igen, aki büdös.
1: Szociopata.
0: Így
2: ezt
0: van.
2: Nem mondtuk most, hogy büdös vagy,
0: és rossz az említetted. És rossz az emésztésem is büdös vagyok. Tehát általában igen. Nem
1: és
0: tudom.
1: És ott kakálni, ennyi tudod.
0: Egyszerűen csak helyén vagyok magamban. Ez nem lehet?
2: Nehéz.
1: Adjunk ennek 15% esélyt, Balázs. Legyen ez a... Akkor legyen nulla. Legyen nulla.
0: Nem. De te se vagy. De azért te meg tudsz zuhanni. Te egy nem. Kicsit meg tudsz zuhanni.
1: Én ezért. Csak olyan dolgok miatt zuhanok meg, amik szerintem mindenkinek nehezek.
2: A jogos bántás.
1: Figyelj, az az igazság, hogy a bántásokkal úgy vagyok, hogy általában nem azok bántanak, akinek adok a szavára. Tehát, hogy nem a kap szokott írni egy SMS-t, hogy figyelj, csak te dagad, Geri.
0: Na most megint miért kell tőlem idézni?
1: Tehát, hogy nem tőle kapom ezeket, hanem tehát akik rendben vannak magukkal, meg akik sikeresek, meg akik szeretik, amit csinálnak, akik fókuszáltak, tudod, akik ott vannak, ahol lenniük kell, azok kedves, normális emberek, azok kiegyensúlyozottak. Ők nem is látják azt a színét az életnek, amit sokan próbálnak hogy beléd súlykolni. És amikor elolvasok egy nagyon gáz kommentet, amikor valaki nagyon-nagyon oda teszi magát, hogy most bántani akar engem, akkor ő azt felejti el, hogy ezeket az ilyen teljesen egyértelmű dolgokat én már rég megfejlődtem. Tehát nekem ez nem újdonság, tehát hívhat, mit tudom én, az összes kövér állat nevén, vagy akármit mondhat rám, tehát srácok, jártam általános iskolába, tehát ez már megvolt.
0: Ez már megvolt,
2: igen. Nem vagyunk, ide több kell.
1: Úgy kell bántani, hogy igazán fáj, mondom.
0: Mondom a gyenge pontjaimat. Én nem tudom, hogy tudnék-e olyat olvasni, ami igazán fájna. Ezt most tök komolyan mondom.
1: Nem, most írok egyet.
0: Tehát, hogy nem tudom, hol van az a sebezhető pontom, amit még nem dolgoztam meg annyira, hogy ő azt most úgy nagyon megírná, és nekem az olyan nagyon rosszul esne. Nem tudom, hogy van-e ilyen. És én azt gondolom, hogy nincs, de nem azért, mert érzéketlen vagyok, hanem mi olyat tud írni, ami nekem 50 nagyon
2: körül,
0: 50 körül,
2: amit, még nem, dolgoztál
0: amit még nem terápiáztam meg, nem dolgoztam ki, nem néztem vele szemben, nem látok rá, nem tudatosítottam magamba, és olyan nagyon új lenne, és olyan igazán nagyon fájna.
1: Tehát, halljátok, pályázatot hirdetünk.
0: Rajta,
1: légy a kamicsa cipőben, a szög a köröm alatt. Benned van évek óta.
0: Légy a tüske a cipőjében. Igen.
1: Várjuk azokat a több soros pályázatokat.
0: Mi tud igazán fájni, és mi tud igazán rosszul esni? Egy felnőtt jellemnek az, amivel neked még valójában dolgod és munkád van. De ha ennek nagyjából a végére érsz, és soha senki nem ér a végére, és én sem értem, akkor az van, amit az Eszter mond, hogy olyan nagyon-nagyon nem tudnak már igazából bántani, hiszen tudod? Hiszen dolgozol rajta,
1: tudod,
0: hiszen ott
1: van.
0: Vagy. Tehát, hogy
1: én elismerem, akkor valami mondjuk, amit csinálok rossz, de hogy, és akkor az most gáz, hogyha valami néha, tehát hogy az
2: nem,
1: ember rosszat
2: csinál. Nem,
1: tehát, főleg, hogy ezt nem értik meg. Ezt nem értik meg az emberek, hogy értem, mondd azt egy visszajelzést, amit mondjuk meg kell fejlődnöm, és akkor ezt átgondolom, és akkor ezt megpróbál megfejlődni. De az, hogy van az embernek rossz tulajdonsága, vagy vannak rossz teljesítményei, vagy csinálj egy rossz bármit, az nem kéne, hogy probléma legyen, mert hát egész évben kell vizsgálni egy embernek az életútját, ahol vannak jó időszakok, rossz időszakok, sikerek egyáltalán, és ezt magadnak is bocsásd meg. Tehát magadnak is bocsáss meg, hogyha valaki veled igazságtalan volt, és leértékelt téged. Ezt nem kell továbbadni a következő embernek, hogy na engem most leértékeltek, most meg belerúgok a másikba. És innen fúj a szél a legtöbb esetben, hogy olyan emberek írják ezeket, akiket bántottak, vagy aki magát bántja, aki egyszerűen nem tud túl lenni azon, hogy megsértették.
0: Igen.
2: Saját magával van baj. Jó, azért az rosszul esett, mikor nem vettük észre az új magas sarkú cipődet.
0: Ha a francia manikűrömet nem veszitek észre, azt tud szarul esni. Azt tud szarul esni, gyerekek, igen.
1: Hát, emlően jobban leszünk amúgy társadalmilag ilyen
0: szempontból.
3: És akkor egy rövid szünet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Lezárult a Pannon Egyetem több milliárd forintos programja. Őshonos halak a Balatonban. Folytatódik az indián nyár. Már is hozom a részleteket. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Ivi vagyok. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja. A beruházás részeként Veszprémben energetikailag korszerűsítették a magas labort, az egyetem egészén pedig több mint 1200 új digitális eszközt állítottak munkába. Létrejött egy vegyipari okos labor, valamint egy média és e-learning labor is, és megújult az online oktatást segítő rendszer. A fejlesztések között mesterséges intelligenciára épülő megoldás is szerepel, amely a hallgatók előrehaladásának, követését és a lemorzsolódás kockázatának korábbi felismerését segítheti. A program európai uniós támogatásból valósult meg, közölte az egyetem. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba. A Halgazdálkodási Társaság összesen 40 kg 3 nyaras combót és 470 kg 2 nyaras balint engedett a tóba. A déli parton, Balatonszemesen, Balatonföldváron és Siófokon is telepítettek balinokat. A combó természetes szaporodását a megváltozott balatoni környezet nehezíti, míg a balin állományát elsősorban a horgászat miatt pótolják. Összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba, írja a Sonline. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
2: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplén is találunk döntősöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Nem lesz front felettünk, folytatódik a vénasszonyok nyara, 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint Veszprémben és a környéken csak helyenként élénkülhet fel a szélmozgás, az éjszakai órákban viszont jelentősen lehűlhet a levegő, akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, én kérek tőletek egy kis segítséget, jó? Hova
1: itt
0: menjek?
1: Vagyunk,
0: hova
1: menjek?
0: Édes jó, drága anyám megvilágosodott.
1: Jaj, de jó.
0: Mert hogy nézi ezeket a kincsvadászos, ilyen licitálós műsorokat.
2: Nem, mama.
0: Ez már van az RTL-en, ez van a TV2-n, ez mindenhol van. Ráfűzött, nem tudom
1: melyiket. Mama is imádja.
0: Meglátogattam a múltkor. Mama is szereti?
1: Persze,
0: igen?
1: Szerintem az a korosztály.
0: Hát anyám azért még nem az a korosztály. Hát, az anyád 90 éves.
1: És a tiéd mennyi? 70?
0: 58.
1: 58 éves a mama?
2: 58.
0: Anyád 58.
1: Meglepődik.
0: Nem, 49 egyébként. Nagyon fiatalon szült. 8 évesen fater azt mondta, hogy na gyere ide. De hogy is ne. 55-ös, 70 éves.
1: Na.
0: De hát, ránézésre...
1: 69-nél egy perccel.
0: 69-nél. Megnézte ezeket a ajánlós műsorokat, és azzal bízott meg, amikor legutóbb meglátogattam, hogy értékesítsek kettő darab képet a falról, amit úgy kell elképzelni, hogy leakasztotta megvilágosodva a sezlony feletti kettő darab kis képet a falról, becsomagoltuk újságpapírba, és kettő hete a csomagtartóban van, kettő darab, nem tudom milyen értékű kép, amivel mint egy ilyen halott szállító, így megyek balra-jobbra, amit hallom, hogy itt csapódik balra, csapódik jobbra néha a kép. Kihez vigyem el, aki nem fog átvágni? Hogy kell bánni a családi műkincsel? Egyáltalán honnan tudom, hogy nekem ő majd ott igazat mond?
2: Miért nincs itt még a Tilla?
0: Miért nincs itt valaki,
1: Tilla,
0: aki...
1: nem ért hozzá.
0: Nekem az a szent meggyőződésem, hogy bárki ez mész, tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, egy forinttal se ér többet, és utána és eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3000ért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
2: Egy becsűsre van szükség?
0: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Balázskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem
1: neked. Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
0: Igen.
1: Hogy anyád leakasztotta a két riplrónait a falról, aminek darabja 150 millió, és igen? Te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkálnak?
0: Jó.
1: De mi van?
2: Ma lesz egy fontos hívásod, nem sokára anyukától van.
0: Alapjában most tulajdonképpen ez történik. Három hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hánykulódnak a csomagtartomban, újságpapírba csomagolva.
1: Lehet, hogy csak a kerete érted egy közepes keresetű család egyévi ízé.
0: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. Ne. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
2: Hogy mutasd már egy képet róla?
1: Hogy néznek ki a képet? Hát, mi van rajta?
2: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki plázaparkolóban fekszik.
0: Munkácsi, vagy csontvári, vagy mit tudom én.
1: Valami ilyen ismeretlen nevet ír.
0: Ez az egyik kép.
1: Ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
0: Ez az egyik kép.
2: Nem, ez a Silently, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve, ennek a festménynek.
0: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép, érted?
1: Tehát a keret az biztos, hogy sokat ér.
0: A keret az sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
1: Tehát aláírás van?
0: Van, a hátoldalán van aláírás.
1: Mi a név?
0: Tessék?
2: Laci, te mit gondolsz?
0: Ja, tököm, mi a név, Ferje? Mit tudom én? Hát várj.
1: Nem fotóztad le az aláírás?
0: De le van. Tessék?
2: Ez volt a panelban, azt kérdezi, Laci.
0: Az, egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-es években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük.
2: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
0: Meg olyan csóron nézték ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a kis kilogottat tököd
1: a mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
0: Nem tudtuk, hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted?
1: Hogy ugye te sokszor elmesélted, hogy rengetegszer költöztetek gyerekkorodba.
0: Igen.
1: Hogy anyád minden rablás után, érted? Hogy került ez hozzátok? Egy szegény család voltatok.
0: Hát mostanáig, Feri. De most fölnéztünk a kredenc fölött a képre, és azt mondtuk, meg vagyunk mama.
2: Most
0: a
2: recepcióról telefonálnak, hogy furcsa illetíten behatókat látnak.
0: Föltörték a kocsit. Föltörték a kocsit, csak szólok, hogy aki ma veszi a kocsit, én ezt ma kiveszem. És egy ügyvédi illetét behelyezem ezt a kettő darab milliós képet.
2: Ugye neked szoktak jönni kitakarítani az autódat.
0: Igen, igen, igen.
2: Mi, hogyha kinyitod, és olyan lesz, mint a Mr. Bean filmben, mert egy ilyen sketch lesz a közepén.
0: Kiveszi belőle a képet, és elviszik.
1: Vigyük ki szombaton az ecserire.
0: Úgy vágnak át, mint szart a palánk.
1: De jön a mama.
2: Majd én viszem ki.
0: Aztán óriási képszakértővel kimenjünk így három az ecsejre, szerintem mennyi időt adnak el nekünk Gáspét számla többet, és vezetnek meg minket ezzel a képpel.
2: Csokolom, képünk van, mit adnak érte?
0: Aztán Balázs, bízd a Julira, ő megoldja. Igen. A kincsvadászokban van a Medgyessy Balázs, aki ugye előre felméri a tárgyakat. Lehet, hogy őt megpróbáljuk felhívni, hogy így látatlanban mit tud mondani. Csak így kíváncsiakból. Van ilyen történet, hogy így a családod leakaszt egy képet, és kiderül, hogy nagyon sok sokat ér, valószínűleg ezek a történetek nincsenek,
1: de
0: nem?
1: Vagy,
0: van ilyen, hogy lóg valami a falon 30 évig, az ősök meghalnak, beviszed és azt mondják, hogy figyelj, ez a kép, ez brutál.
1: Tehát, hát
0: hogy...
1: ez egy csomó ilyen sztori van, hogy elfeledett munkácsi került elő.
0: Valahonnan egy...
1: A panel hatodikról, mert fogalma nem volt senkinek, valahogy oda került a családhoz, a nagypapa odaadta, hogy ezt most már nézzétek ti, ezt a képet én unom, és aztán kiderült, hogy több százmilliót érő kép.
0: Aha.
1: Ez rendes.
0: Ugye, úgy ültük körbe, mint gyerekkorunkban a zselészalon cukorbödönt, érted? Forgattuk, a Gipóval beszélgettünk, beraktuk a fotót, kielemeztük. Hát itt már mindenki látta, hogy a nyugdíjas évek azok a szüleimnek majd valahol, nem tudom, az Ománban telik majd.
2: Nem szabad akaratukból, de
0: nem szabad akaratukból, de elmennek majd, érted? És a dubai hercegségben mulatják, aranyba lógatják a lábukat. Na most ennek általában tényleg az a vége, hogy elviszi, és azt mondják, hogy aha, nagyon jó, a keret 8, a kép 3. Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a festményt, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Megyesi Balázs, hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
0: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával, a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
3: Igen. Nézzük meg.
0: Te nézed meg, aha. Te látatlanba nem nagyon tudsz gondolom így képről semmit mondani, meg ezért nehéz is lenne.
2: Csak leírnánk neked pár szóval, miről van szó, és így mondd el, hogy érdekel, és ha igen, mennyiért.
0: Igen.
1: Jó, mennyit adsz érte?
3: Figyelj, ez a teljesen normális dolog, tehát hogy ma ti a második híváson vagytok, állok a dugóban.
2: Bocskor hívott előtte.
3: Erre azt szoktam mondani, hogy van egy autón, van négy kereke, de piros.
0: Aha. Igen. Tehát, okay, tehát
3: akkor, miről van szó?
0: Hogy néz ez ki? Tehát hozzád be kell menni, be kell vinni a kettő darab képet, és akkor te azt ott egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt elemzed, megmondod. Ha felszeretnék mérni két képet, hogy nagyjából ennek mi az ára, mennyibe kerül. Ez két kicsi ilyen pici festmény kézben elfér egy ilyen fakeretben. Most egyelőre így néz ki, hát nyilván részletesebbet nem tudok mondani. Hogy ez be kell hozzád menni, gondolom.
3: Nekem van egy jelvem, én annak idején az egyetemet meg a tanulmányomat állami ösztöndíjjal végeztem mindenott, úgyhogy mindenkinek egy darab képet megnézek az életbe ingyen, tehát itt kezdődik. Tehát ha most okosak vagytok, akkor ketten jöttök két képbe a hónotok alatt, tehát nekem az egy ilyen tök régi elv, és akkor az gyakorlatilag az működik.
1: Jó, miért egyébként egy ilyen becsüs meló, az mennyi, tehát azt mondod, hogy ez a kép ér 50 ezret, ennek a 10%-át kérem azért, mert fölbecsültem, vagy ez hogy működik?
3: Nem. Valaki így számol, meg úgy számol, én nem úgy szoktam számolni egyáltalán, tehát én általában nagyhagyatékokat becslek, tehát hogy egy komplett nagyhagyatékot, és a nagyhagyatéknek a becslése, a szóbeli becslése, hogyha nincs peres eljárás, nincs vitás, úgy, tehát hogy tényleg oda megyünk, és kvázi, mint a műsorban végigjárjuk a lakást, hogy akkor mit található benne, melyik kor, mennyibe kerül, az 40 ezer forint mondjuk Budapesten belül. Nettóba, vidékre, ugyanez plusz az üzemanyagköltség. Aha.
1: Tehát nem úgy van, hogy amekkora az összeg, amit aztán lehet kapni,
3: nem,
1: annak
3: nem,
1: egy
3: nem,
1: bizonyos
3: nem.
0: Mennyire sűrűn...
3: reális képet. Igen?
0: Ha mennyire sűrűn történik meg, hogy tényleg besétál egy család, és a hatodik panel lakásban leakaszt egy munkácsit. Tehát ezek a nagy találások, amik azt mondod, hogy atya, úristen, hölgyem, uram, ő nem tudja, hogy mi van a kezében valójában.
3: Hát a nagy munkácsi hatodikor azért nincs, mert a nagy munkácsi nem fér be a liftbe.
1: Akkor kis munkácsi. Oké,
0: érted, hogy mit kérdezek, igen. Tehát, hogy tudod, hogy megérkezik, hogy 20 vagy 30 ezer, és kiderül, hogy 3 milliót ér a kép.
3: Én azt mondom, hogy havi szinten, vagy két havi szinten van egy megkönnyezett döbbenet.
0: Hogy milyen
3: érdekes? Az úgy jó érdekes.
0: Aha.
3: Az úgy jó érdekes. Két havi szinten
2: okozni?
3: Biztos, hogy van egy család.
1: Melyik volt a legdrágább?
3: Igen, melyik volt a legdrágább?
1: Igen, mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg...
3: A legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, és az érdekessége az volt, hogy így az ürge az úgy, ahogy volt a kanapén, ott el is hívtak, hogy megnézem személyesen, az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy ugyan valami történt, vagy valami, hogy hát nem, volt itt valaki, az ígért érte 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
0: És közben 12 milliót ért a kép.
3: Igen.
0: Azt a mindenit. Figyelj, te ilyenkor nyomott áron veszed át? Tehát, hogy te ilyenkor már gondolkozol azon, hogy én megveszem 200 ezerért a kép, 400 ezeret ér, ezért én nyomott áron veszem. Nyilván nem a piaci árat fizeted, mert ezen te ugyanúgy keresni akarsz, nem?
3: Nem. Én nem veszem át. Tehát, hogy
0: ja, te megmondod, nem az hogy mennyi. Hogy
3: most, nem. Én megmondom, hogy mennyibe kerül, és az egy más-más történet, tehát hogy az egy más történet, hogyha valaki akarja adni, akkor milyen lehetőségek vannak.
0: Aha.
3: Ez egy második fejezet, és akkor az egy másik díl, hogy megbeszéljük, hogy kapok érte x százalékot, meg én azt nem is szoktam aznap megbeszélni.
0: Figyelj, küldtem...
3: Az a tiszta sor, igen?
0: Küldtem most rád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Nézd már rá, légy szíves, elvileg a Laci átküldte neked SMS-ben. Nem is az összeg érdekel, mert tényleg összeget mondj, csak azt mondnak, hogy fussunk ezzel még egy kört, vagy vigyem vissza onnan, ahonnan ezt kaptam. Hogy ez körülbelül, mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek
3: nálad.
0: Szerintem igen. De hát, és ez így rámondtad egyből?
2: És az aláírás nem láttad, hogy arra mit gondolsz? Ki lehet a kép?
0: Van pecsét is, ha minden igaz.
3: Látom, most,
2: lehet, hogy köré keveredett néhány Laci saját fotóiból.
3: Van egy hölgy, egy 19. századi hölgy portré, amit látunk. Feltételezzük, még az is lehet, hogy csontra van festve. Ez egy nagyon finom portré. Maga a keret az egy blondelmasszás 19. századi keret, valószínűleg a 19. század közepe az ékszerből itt élve, illetve a hölgyből. Ez eddig nem rossz az én
0: ne arra úgy, hogy gyerekek, másik holnap nem jövök dolgozni.
4: Egység gazdag vagy!
0: Mama meggazdagodott!
3: A másik, a következő, az gyakorlatilag egy képkeres, az a Donát Sándor, ez egy képkereskedő, egy századfordulós képkereskedő, tehát azt tudjuk, hogy már a századfordulón ezzel valaki kereskedett, tehát biztos, hogy öreg a tárgyunk. Húha, ez nem a legjobb minőségű kép, a következő egy azt nézem, hogy ez egy ilyen...
0: Egy pecsét, aha, vagy valamilyen, igen, ez talán a Bécsi Múzeumnak egy ilyen.
3: A penés, most nem járok még ott, még vissza vagyunk egy kicsit.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy kicsomagoljam az újságpapírból, nem tesz neki jót?
1: Meg az, hogy rászkódik a
0: kocsiba. És egy adag riskók van rajta.
3: Az nem ártana.
0: Egy adag riskók van rajta egy hete, meg egy némi kovácsos uborka az anyukámtól. Tehát akkor azért mindenképpen vegyem ki.
3: Hát a konzerválás azt nem ilyen formában szoktuk talán a múzeumban, de...
0: Jó, figyelj, akkor viszont tényleg lehet, hogy megkereslek, mert akkor itt gyerekek, hát itt mama költözik. Mama goes to Dubai.
3: Nem rossz kép, egyik sem.
0: Na, jó, van benne fantázia. Hát ennyi, gyerekek, hát ennyi. Így van ez.
2: Eddig a mosdóban lógott.
3: Most te képen mondtam, mert jött azért egy pár kép ismeretlen számokról.
0: Laci küldött neked, igen, a szerkesztőnk a Laci küldte át a képeket előről.
3: Jó, igen.
0: Oké, van ez.
3: Na, ez érdekes. Fussunk egy kört.
0: Otthon nézzük, gyerekek, hát itt aztán hívom a mamát mindjárt, hogy mama, mész Dubájba.
2: Nagyon izgalmas.
0: Oké, Balázs, nagyon köszi, bocsánat, hogy így rátörtünk, nem volt ez lebeszélve, de köszi, hogy segítettél, beszéljünk akkor, jó?
3: Sziasztok, szép napot!
0: Viszem a tárgyakat.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Balaton, jövünk! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a Balatonfőkajári repülőtéren. Ott lesz a világbajnok, Besenyei Péter, lehet majd helikopterezni, sétarepülni, mindkét nap jön Süsű a sárkány. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben Balatonfőkajáron. A belépés díjtalan.
1: Álomotthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
3: Több stílus, több lendület, több élmény. Ez az MGHS, amiben az erő és a precizitás találkozik. Válaszd az öntöltő vagy plug-in hibrid verziók egyikét az MG császárnál. www.mgcsászár.hu. Veszprém, Mártirok útja 7.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
4: Alfa Echo Bravo!
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, Balázsék extra pillanatai után pedig már a Rádió 1-es zenéki a főszerep. Balázséknak extra pillanatai október 9-én is lesznek, mert hogy akkor jön a nagy Rádió 1 konténer nyitó parti, reggel 6 és 10 óra között a Duna Plaza főbejáratánál lehet találkozni a konténerrel és kedvenc reggeli csapatunkkal. A mikrofonnál most már Kis Márti, üdv mindenkinek, Ray Dalton dalát pedig bekészítettem.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mégis folyamatosan kapom a top 500 voksokat is. Hát az előbb Zoli egy komplett David Guetta antológiát elküldött nekem. Én szerintem egy dalt se hagytál ki, Zoli. Ez a dal is szerepel a listán, a Play Hard, úgyhogy felírtam. Októberben ismét jön Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája, a Rádió 1 top 500. És ez már a visszaszámlálás.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620-311-111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abigaillel közösen készült dal. Accent, Sugar Daddy, ezt hozom nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez a

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz! We'll be right back.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Minelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió egy.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden, most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-ig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Én

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy egy szuper diva folytatásban. Jennifer Lopez, aki mindig elképesztően fest, a héten például Milánóban kapták lencse végre a Vogue World Milano 2026 eseményén. Ex-férjéről, Ben Affleckről kevésbé hízelgő képek keringenek a neten, félmeztelenül strandol Honoluluba, hát az ember általában nem mackó felsőben szokott, és egy ilyen óriás sárkány tetkó van a hátán, egy ilyen színes főnix madár, és azon megy most a találgatás, hogy az igazi vagy sem. Hát írta valaki, hogy ezek ilyen régről előszedett fotók, 2015-ös képek Ben Affleckről, úgyhogy biztos, hogy nem AI. Tényleg egy színes, szivárvány színű főnix madár van Ben Affleck hátán. Valaki írt a kommentben, hogy most már érti a kapcsolatot a két ember között. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, ezt hozom most.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: Na Jason, de rülös vagy, vagy ez az a szám, ami így mindent visz nálad? Bármikor hallod, neked jó kedved lesz.
1: Igen, ez a kedvenc dalom.
0: Felvettük a listára ezt is.
1: Köszönöm.
0: Szia!
1: Szia!
0: Aki e-mailben szavazna, top500@radio1.hu, ez pedig a Perfect Strangers.

egy csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig az Z-generációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a rádió egy top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szeptember 27-e van, vasárnap, és gondoltam, összegyűjtöm az érdekes világnapokat. Tehát olyan furcsa világnapok vannak manapság. Például lapíts le egy dobozt nap, Crush a Candy, van egy ilyen kezdeményezés. Jó pofa, környezettudatos kezdeményezés, arra ösztönöz mindenkit, hogy az újrahasznosítás előtt tapossa, vagy lapítsa ki az alumínium üdítés és sörös dobozokat. Aztán ott van az ölej meg egy vegetáriánust nap. Oké, ez is így szerintem teljesíthető. És reggeli talk show vezetők napja van. Tessék, Morning Show Host Day, ez az elnevezés. Ezen a napon korán kelő rádiós és televíziós műsorvezetőket ünnepeljük. Akik ilyenkor vasárnap délelőtt 11:30 magasságában alszanak éppen, nekik

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajazó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, amiről jön a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: Sziasztok, én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500.
4: A Top 500.
3: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavaz!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Élvezd a zavartalan, kényelmes utazást az MG3-mal, és éld át a feel good életérzést. Találkozz benzines és öntöltő hibrid verziókkal Veszprémben az MG Császárnál, és próbáld ki a neked tetszőt. www.mgcsasar.hu. Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Több kisebb tűzesethez is vonultak a tűzoltók a napokban a megyében. Az esetek során viszont senki nem sérült meg, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja. Európai Uniós támogatásból valósult meg. Smiley-k figyelmeztetik a gyors hajtókat Pápán. Egy rövid helyszíni megfigyelés alapján 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba, összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba. Helyi borokkal, zenével, látványos felvonulással érkezik október 9-e és 11-e között a Füredi Szüret. A háromnapos rendezvényen ezúttal is a Balatonfüred csopaki borvidék válogatott borai lesznek a főszerepben. Folytatódik a Vénasszonyok nyara, csapadék nem érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerek.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, megy nagyon-nagyon szép délutánt és jó hétvégét mindenkinek. Szeptember 27-én vasárnap a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. Itt a Daily Mixben pedig hozom ezúttal is a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket, de nem felejtjük el az Adalberteket, hiszen ők a mai nap névnaposai. Nekik boldogat, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot. Ma van a vasút születésnapja, és az idegenforgalom világnapja is, jó ezt is tudni. Kamrát pedig jön, ez már is a Be Mine.

Balatoni Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok úton lévők, a Balatonakali Balatonszőlős összekötő most is óvatosan a 0-es és 17-es kilométerkő között dolgoznak jelenleg a szakemberek. A Tihany félsziget összekötőn a 3-as kilométerkőnél vannak munkálatok kiépített terelés mellett december közepéig, a 7-esen pedig Zamárdi és Balatonfeldvár között dolgoznak, a 113-as és 115-ös kilométerkő között, óvatosan tehát arra felé is. Jó utat, balesetmentes közlekedést, a folytatásban a Daily Mixben Regal Lilian, ez a Hilmi.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágermek.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Balatoni Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Október 3-án szombaton rendezik meg Zánkán a szüreti felvonulást és vigadalmat. Az őszi program a szüreti hagyományokat idézi meg zenével, kóstolókkal, finomságokkal és több megállós felvonulással is. A szüreti menet délután 2-kor indul a Tengerszem panzió és a Lovardától, majd Zánka utcáin halad végig. Irány tehát október 3-án Zánka. Itt a Balatoni Rádió egyen pedig a Daily Mixben megyünk tovább. Kátor és John 2-sével jön már is a Turn the Lights Off.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délutánt a mikrofonnál. Itt a Daily Mixben Hársfai Istvánt hallják. A folytatásban pedig száguldunk tovább azzal a dallal, ami stabilan első volt a múlt héten is, de előtte is a Rádió egy top 50-es sláger listáján. Alex Kenji fogott egy régi Afro Sound notát, ezt egy kicsit felpimpelte, fogalmazhatunk így. A végeredmény pedig a klubok nagy kedvence lett, és nem csak a klubokban, de itt a Rádió egyen is folyamatosan játszuk és imádják a hallgatóink, úgyhogy jön is a Bambole!

igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix. Pop és dance slágerek mixben. Ez a Daily Mix a Rádió Egyen. Minden délben.

0: Ez a Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délutánt, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. És persze a következő órában a Daily Mix után is hozom a legjobb dalokat. Itt lesz velünk Chloe és David Puentes kettőse a Golden Summer. Jön majd David Guetta, Bibi Rexha és G Balvin a Say My Name-mel, a sort pedig a Hertz kezdi majd. Jön tehát hamarosan teljes egészében itt a Balatoni Rádió egyen a Purple Disco Machine-nal közös Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az élet egy kis plusszal. Ez az MGZS, a mindennapokra tervezve. Próbáld ki az MG császárnál Veszprémben a benzines vagy az öntöltő hibrid verziókat a Mártirok útja 7-es szám alatt található szalonunkban. www.mgcsászár.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

Balatoni Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délutánt a mikrofonnál. Ársfai Istvánt hallják. Ebben az órában is jönnek a legjobb dalok, mégpedig Loja német énekesnő, aki egy német DJ-vel és producerrel, David Buentes-zel fogott össze, és 2026. július 24-én jelentette meg a Golden Summer című dalt, alig pár héttel egyébként a 24. születésnapja után, hiszen az énekesnő július 3-án látta meg a napvilágot, úgyhogy ezonóta lehet egy jó kis szülinapi ajándék is neki. Szól a Golden Summer!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Autósok úton lévők óvatosan ajkán áll a Bakony-Gyepes-Tótvázsony összekötőn a 4-es kilométerkőnél. Itt mindkét irányban félpályás lezárásra lehet számítani. És hát ugyanez a helyzet az Ajka-Rendek Ajka összekötőn, Ajka belterületén a 3-as kilométerkőnél. Munkálatok most a Balatonfüred-Tótvázsony összekötőn a 6-os 7-es kilométerkő között, és dolgoznak az Alsós-Veszprém összekötőn a 2-es kilométerkőnél is. Jó utat, balesetmentes közlekedést! Jön a folytatásban Taylor Swift, ehhez a Fate of Ophelia. I heard

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Új sebességmérő berendezést adtak át Felsőőrsön az Alsóőrsi út 10 szám előtti szakaszon szeptember 21-én. A Vidar Speed sebességmérő a nap 24 órájában az év minden napján működik, és egyszerre képes mindkét forgalmi sáv sebességét mérni. Borbély Zoltán rendőr alezredes, a Balatonalmádi rendőrkapitányság kapitányság vezetője az átadón elmondta, hogy a Balatonalmádi rendőrkapitányság illetékességi területén ez már a harmadik olyan sebességmérő eszköz, amely a közlekedés biztonság hatékonyságát szolgálja. A korábbi két berendezést Királyszent Istvánon, majd Balatonalmádiban helyezték el, Felsőőrsön pedig 2026-ban állították üzembe az új készüléket. A két korábbi eszköz Trafibox volt, a felsőőrsi berendezés azonban villanyoszlopra került. Borbély Zoltán szerint ennek előnye, hogy a mérőberendezéshez a rendőrségnek nem kell külön műszaki eszközöket telepítenie, így hatékonyabb és eredményesebb mérés lesz lehetővé. Mindenképpen a témáról bővebben na hírbalaton.hu-n. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobb zenék az igazi mai slágerek között. Jön Katy Perry, és a Lifetime. I'm

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Balatoni Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek. A holnap és holnap utáni időjárás is nagyon-nagyon szép időt ígér. Sok napsütéssel, 20 fok feletti maximummal a Balaton térségében. Egy picit fújhat a szél, de igazából csapadékra nem kell számítani, sőt, nagyjából felhőre sem az égen. Hétfőn és kedden tehát tényleg nagyon szép lesz az idő, és ahogy nézem a hosszú távú előrejelzést, 20 fok alá nem igazán megyünk a következő időszakban. És itt az igazi mai slágerek között jön David Guetta, ez az I Don't Wanna Wait. Swimming.

Balatoni Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Elköszönök mindenkitől, nem sokára délután 2 óra. A terepet pedig, ha minden igaz, Kis Mártinak adom át ma is, úgyhogy tartsanak vele itt a környékünkön. Én pedig mindenkinek nagyon-nagyon szép napot, jó időtöltést és jó rádióhallgatást kívánok. Na meg jó pihenést, ha dolgozni kell ma így hétvégén is, akkor pedig kitartást és jó munkát. Na mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották, holnap délben újra találkozunk. A folytatásban pedig érkezik Alok, és persze Eva Max 2-se. Ez már is a Car Keys.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a számunk 0620 311 111.
1: Hello, szia!
2: Szeretnénk szavazni a Top 500-ra. Top 500 listára.
0: Na, tetszik, hogy így felváltva mondjátok, akkor két fogs is jön?
1: Hát, legyen kettő, hogyha lehet.
0: Na, legyen. Lepjetek meg, srácok.
2: Jó, én szeretném mindenképpen a Dua Lipától a One Kiss. One kiss is all it takes, falling in love with me,
0: possibilities, I look like all you need. Oké.
1: Okay. Én az Ed Sheerantől a Shape of You. I'm in love with your body, wow.
0: Felírtam egy csirent is a listára, ő egyébként korábban nyert már top 500-at, a folytatásban is őt hozom.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, mindent.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A következő fél órában is nagyon változatosak leszünk. Jennifer Lopez, Faruk Hosz, Swiss Disco, Olivia Rodrigo, a legnagyobb szupersztárok. Három órakor pedig startol a Top 50-es listánk, amiből kiderül, hogy aktuális kedvenc Rádió Egyes zenénk hanyadik a héten. Györke Attila indítja majd a listát, én pedig hozom nem sokára a Sugar Daddy-t.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket,

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert ő az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, Puerto Ricói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zene.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rihannát hozom a folytatásban, akiről kiderült a héten, hogy nagy Céline Dion rajongó, mert hogy részt vett Céline Dion párizsi visszatérő koncertsorozatán, mint néző, tehát természetesen azért ellopta reflektorfényt Rihanna, és hogy miért nagy dolog Céline Dion visszatérése, hát ugye neki van egy nagyon komoly autoimmun betegsége, egy nagyon ritka betegség, konkrétan gyógyíthatatlan, merev ember szindróma, SPS, 2022-ben diagnosztizálták Céline Dionnál ezt a ritka neurológiai autoimmun betegséget, és most 6 év kihagyás után visszatért, hát ez egy őrült nagy dolog, jó egészséget kívánunk Céline Dionnak, tehát az ő koncertjén ott volt a héten Rihanna, aki ezek szerint nagy rajongója szintén. Where have you been? Most ezt hozom, aztán indul a top 50-es lista Györke Attilával, én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.
2: Hát

Vannak Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei ebben a két órában, top 50, és akár még ötleteket is szerezhet az ember, hogy milyen zenékre szavazzon majd a Rádió egy top 500-ban, mert hogy a hétvégén is lehet voksolni az elmúlt 20 év dalaira. Részletek a radio1.hu-n. Ezek pedig a sereghajtók, mert hogy 50. volt Kato-tól a Turn the Lights Off, 49. Disturbed Sound of Silence Cyril remixében, 48. Alok-tól Eva Max-től a Car Keys. Ezután érkezett a 47. helyen Topic-tól, Fastboy-tól a Forget You, és 46. Ray Dalton-tól a Do It Again a Rádió 1-en. Itt csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és folytatom a sereghajtók bemutatását. 46. helyen zenélt nemrég Ray Dalton.

0: Rádió egy top 50, a 40.
1: Az új kedvencünk Felix de Laet-től, vagy ahogy mindenki ismeri, Lost Frequencies. Ő egy szemüveges rác, aki mintha most szabadult volna egy gamer klubból a Fortnite mellől, és aki semmi esetre sem popstar alkat, inkább anya kedvenc pici fia. Ezt nem én mondom róla, hanem egy nevezett zenei szaklap, akik persze megjegyezték azt is, hogy ennek ellenére a 21. század egyik legnagyobb pop-szenzációjáról beszélünk, és ez így is van. Ez tőle a friss kedvencünk, a Live It All, érkezik Lost Frequencies a 40. helyen.

Ezután érkezett Alex Warrentől az Ordinary a 38. helyen, 37. Jokeri Be Alright. Az információk után ezzel folytatom, Purple Disco Machine, Ask This, Beat of Your Heart, mindjárt játszom a 36. helyen.

0: majd, most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket,

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

ő válogathatta a vendégelőadókat és dolgozott az interaktív vizuális elemeken. Blondish remixelte az Empire of the Sun, Walking on a Dream című dalát, és ez a 34. a Rádió 1 Top 50-ben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Rádió egy top 50. A 28.
1: Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child. Na hát ez a Vadóc mostanra ilyen szuper popdalokat gyárt, mint ez. Fever Dream, 28. a Rádió egy

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a Rádió 1 top 500-ra a hétvégén is lehet szavazni, ugye az elmúlt 20 év legjobb zenéjét keressük, és aki úgy gondolja, hogy az aktuális kedvenceknek is ott a helye a listán, szavazza be őket. Minden részlet a weboldalunkon a radio1.hu-n, én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát a 27. helyen álló dallal, I Don't Wanna Wait, mindjárt jön David Guetta és a One Republic.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több stílus, több lendület, több élmény. Ez az MGHS, amiben az erő és a precizitás találkozik. Válaszd az öntöltő vagy plug-in hibrid verziók egyikét az MG császárnál. www.mgcsászár.hu. Veszprém, Mártirok útja 7.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
3: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
3: Alfa.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Smiley-k figyelmeztetik a gyorshajtókat Pápán. Egy rövid helyszíni megfigyelés alapján 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz. Több kisebb tűzesethez is vonultak a tűzoltók a napokban a megyében, az esetek során viszont senki nem sérült meg, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja, Európai Uniós támogatásból valósult meg. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba, összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba. Helyi borokkal, zenével, látványos felvonulással érkezik október 9-e és 11-e között a Füredi Szüret. A háromnapos rendezvényen ezúttal is a Balatonfüred-Csopaki borvidék válogatott borai lesznek a főszerepben. Folytatódik a Vénasszonyok nyara, csapadék nem érkezik.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió
4: 1! Indul a slágerlista! Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió 1
4: Top 50 a 27.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét. A stúdióban továbbra is Györke Attila. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ez a Top 50. David Guetta és a One Republic dala után 26. Teddy Swims. Igen, ez a Lose Control. 25. Lady Gaga-tól a Dead Dance.
1: Rádió 1 Top 50, a 24.
0: Az újdonság, a Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki már gyermekkorában megfertőződött a zenével, a bulikkal. A szülei rengeteg partit rendeztek a lakásukban, édesapjának egy korrekt bakelit levez gyűjteménye is volt, tele volt velük a ház, és mindenhol, de tényleg mindenhol hangszórók lógtak a plafonról. Hát csodálkozunk-e azon, hogy egy ilyen gyerekkor után DJ lesz az emberből? Blondis, 24. az új dalával, Lovers on the Dance Floor.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Top 50-ben is. Lady Gaga a 20. helyen énekelt, ez volt az Abracadabra, amit Accent, Sarah és Misha Miller követ. Don't Leave 17-ből lett 19-dik.

0: Rádió egy top 50. A 17.
1: A friss Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a Repeat It. Hát megy az adok-kapok Ed Sheeran körül, nagyon sokan támadják, a legnagyobb rajongói próbálnak érvelni mellette. Ugyebár az történt, hogy McLemore volt az elő énekese az amerikai turnéján, New Jersey-ben a rapper McLemore pedig tartotta egy Free Palestina beszédet a színpadról, és előadta a palesztin párti tiltakozó dalát. Na hát ezek után Izrael párti szervezetek és a stadion tulajdonos milliárdosok úgy döntöttek, hogy nem engedik többet fellépni McLemort a stadionjaikban. Ed Sheeran pedig próbált kimaradni a politikai adókapokból, úgyhogy nagyon sok rajongója a szimpátiáját elvesztette, de a turnéján fellépő többi sztárt is, meg a zenekarát is, akik mind McLemort támogatták. Úgyhogy a legutóbbi philadelphiai koncertjén Ed Sheeran könnyek között magyarázkodott a történtek miatt, aki próbálta erősíteni, hogy a döntést a szervezők és a helyszínek hozták meg, nem ő, és ő személy szerint a zenéjével az egységet próbálja képviselni. Hát ilyen dolgok történnek körülötte. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től az új dal, a Repeat It, ezen a héten a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót,

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió
1: egy top 50. A 13.

0: ez a Rádió 1, ez a Top 50, és Európa egyik legkedveltebb popslágere érkezik a jelenben. Loi, David Puentes és a Golden Summer. Azt beszélik, hogy a DJ-producer David Puentes szinte minden új demóját először egy nagyon szűk DJ-baráti körnek játsza le, és csak azokat a dalokat jelenteti meg, amelyek a klubokban is azonnal működhetnek. Na ez ilyen lett, és mondom, a német énekesnővel Loival készítette. Golden Summer, lépd el előre a Top 10-ben, és már a 8.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Puentes,
1: and this is our new single,
2: Golden Summer.

Fate of Ophelia, 9. Lépd el előre, Louis és David Puentes újdonsága, Golden Summer, 8. Lejjebb csúszott viszont a másik Taylor Swift-tal, Opel Light, 4-ből lett 7.

0: Sziasztok, én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazz!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-ig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Több stílus, több lendület, több élmény. Ez az MGHS, amiben az erő és a precizitás találkozik. Válaszd az öntöltő vagy plug-in hibrid verziók egyikét az MG császárnál. www.mgcsászár.hu. Veszprém, Mártirok útja 7.
4: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
6: Egy ilyen
5: nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
7: Nagyon kisminkelve, nagyon mély dekoltása. Anna?
5: Iszonyatosan elmegyünk egyre.
7: Jó? Szomharisnyában.
5: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
6: Hófehér pólóba.
5: Hófehér pólóba, farmerba.
6: Fehér ing legyen.
5: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A Zsül kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Több kisebb tűzesethez is vonultak a tűzoltók a napokban a megyében. Az esetek során viszont senki nem sérült meg, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja. Európai Uniós támogatásból valósult meg. Smiley-k figyelmeztetik a gyors hajtókat Pápán. Egy rövid helyszíni megfigyelés alapján 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba, összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba. Helyi borokkal, zenével, látványos felvonulással érkezik október 9-e és 11-e között a Füredi Szüret. A háromnapos rendezvényen ezúttal is a Balatonfüred csopaki borvidék válogatott borai lesznek a főszerepben. Folytatódik a Vénasszonyok nyara, csapadék nem érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tish, Yannick, Niki, Miron, MTV. Ezután vigyázat, igen, csúcsú, az üzletben már sok mindenkivel hallgatja ezt a műsor, Nikiék. Az üzletben, ha sokan hallgatják engem, ez egy jó dolog, köszönöm szépen, ha velem vagytok. Érkezik a saját dalunk, Kanner Elegyűt, Cookie Kanner Fire, kis újdonsági dalunk. Meg egyszer hangsúlyozom, több napon keresztül ültünk stúdióban, és ez lett belőle. Alexia, az énekesnő, imádunk, jön akkor Cookie, azaz én, Kanner, jó barátom, Fire! Nagy örünk, Alexia! Nyomjad!

0: Ez itt a Radio Vagyol, csak igazi, ma is legjár, megy egy kis szünet, és szünet után folytatódik a Zatapati Show, szóval is sem magyarul, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi, ma is legjárnak, és kiveltenek húzók hamarosan, azt is sem mondom, Alex Kenji, Bambole!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Balaton, jövünk! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a Balaton főkajári repülőtéren. Ott lesz a világbajnok, Besenyei Péter, lehet majd helikopterezni, sétarepülni, mindkét nap jön Süsű a sárkány. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben Balaton főkajáron. A belépés díjtalan.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
5: Egy ilyen be...
4: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
6: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
4: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
6: Comharisnyában.
4: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior, Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon, hó, nagyon...
5: Hófehér pólóba.
4: Hófehér pólóba, farmerba.
5: Fehér ing legyen.
4: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Smiley-k figyelmeztetik a gyors hajtókat Pápán. Egy rövid helyszíni megfigyelés alapján 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz. Több kisebb tűzesethez is vonultak a tűzoltók a napokban a megyében, az esetek során viszont senki nem sérült meg, óvatosságra int a katasztrófavédelem. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja, Európai Uniós támogatásból valósult meg. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba, összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba. Helyi borokkal, zenével, látványos felvonulással érkezik október 9-e és 11-e között a Füredi Szüret. A háromnapos rendezvényen ezúttal is a Balatonfüred-Csopaki borvidék válogatott borai lesznek a főszerepben. Folytatódik a Vénasszonyok nyara, csapadék nem érkezik.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Múlt. Egy perccel. Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágerekkel. Igen, After Party Show Summer Edition. Az idékesemes itt szól, szia kuki, Kocka Jani vagyok, és csak azért írok, hogy hajra Fradi. Egyetértek, viszont én mondanám utána hajra magyarok is, mert holnap este mégint a válogatott játszik, szurkolunk, Ria, Hungária, veletek vagyunk, fiatalok. Arra érkezik Alex Kenji, és a szem címe Bambolé. Aj, de jó, egy jó kis atlacsinongulat. Ez az új divatlanok, fiúk. El kell fogani, sőt, szeretnék egy nagyon jó tereg. Állj a kukikám, 12 percig nem beszélek, csak mixelek nektek, jó?

És az egyik SMS-t szól, szia Kuki, te vagy a legjobb, csak így tovább, köszi szépen. Szeretnék szavazni a Taylor Swift Upper Light számra. Köszönöm, Krisz ezt írta. Felértünk. Hogy lehet szavazni, elmondom, vagy telefonani, SMS, Viber, Facebook, e-mail. Ennyi. Rádió Top 500, több információ a www.radiohegy.hu. Érkezik David Guetta. Just do it.

0: email ki resulish tobin fola lok fiu ka www.radioedge.hun. ok la set kish sunet tu do tok asve gem isok vizet radioed fizet nem shokan a mix selecto ave zigazi ma shlai gara kati at kazi kieni fer lopes is david geta save me tonight.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
3: Az élet egy kis plusszal. Ez az MGZS, a mindennapokra tervezve. Próbáld ki az MG császárnál Veszprémben a benzines vagy az öntöltő hibrid verziókat a Mártirok útja 7-es szám alatt található szalonunkban. www.mgcsászár.hu.
4: Hello Balaton! Jövünk! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a Balatonfőkajári repülőtéren. Ott lesz a világbajnok, Besenyei Péter, lehet majd helikopterezni, sétarepülni, mindkét nap jön Süsű a sárkány. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben Balatonfőkajáron. A belépés díjtalan.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Ott a nulla lehetősége.
6: De ne nyomasszon! De
5: hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
6: Egy pékségben nyomjál két nullát. Táskáért.
7: Anna. 5-10-15 számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
6: Gyerekek, tehát aki kitalált, a zseni volt.
7: Hát zseni, hát.
6: Zseni, a félelemre alapozott...
7: Szégyenérzetre
6: alapozott tarhálás.
7: Így az, így van.
6: Óriási marketinges így, volt, így, aki kitalálta. Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, hogy egy gyáva szar vagy.
7: Igen.
6: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de általában nem vagyunk tökösek.
7: Nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi az acskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
6: Kedves
7: a pincér, egyebek, azt teljesen adom. Hogyne? Nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra, hogy megköszönje. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
5: Hát, Anna,
7: milyen jó, mert ők terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs? Annak,
6: milyen jó lenne lehet.
5: Ilyen terminál a besétál.
6: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mert a húzat előre megkapnád reggel. Hát mint a húzat úgy rányomnám a
5: nulla.
6: Minden nap jönnétek 8-an egy terminálra.
7: Hát
6: már lábújja nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
7: Hát érted, ez a dolgom. Ez vagyok, megcsinálom.
6: Gyerekek, marketingből zseni volt.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Klikkelj a Rádió 1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Hungary. És kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rengeteg dolog van a Rádió 1-en, igen, a Rádió Top 500, a Rádió 1 konténer, azért nem lehet unatkozni velünk, ugye fiatalok? Na, menjünk tovább, úgy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik Jennifer Lopez, David Guettával, Save Me Tonight, mikor én közben mondom valamit, ami fontos, 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, After Party Show, Summer Edition, mindent elmondtam. Bah, David, itt vagy, kicsit beszélj hozzánk, légy szíves.
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Merci beaucoup, mon ami.

Playboy, ez a szám címe. Figyelj, jön a gitár. Először a mély basszus, jó van, Kuki? Jó? Már nem jól csináltad? De hamarosan ez a kis gitár, ami nagyon jó benne, jó? Playboy, üzseni tárágyó egy ilyen, lájtozunk.

0: Már nem tudok elolvasni, mert na, nem rólam szólt, hanem na mindegy. Azzal jót nevettem, na mindegy. Hamarosan újra zene, és nem sokára élő kívánság műsor. Tudtok gondolkodni, hogy vajon mi fogtok kenni tőlem egy órán keresztül? És ha megvannak a tessék-telefonnali a 0620-311-111-re. Nem sokára újra zene érkezik, Taylor Swift, és a szám címe Open Light.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót,

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
3: Egy ilyen be.
2: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
4: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltása. Anna?
2: Iszonyatosan elmegyünk egyre.
4: Jó? Szomharisnyában.
2: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior, Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
3: Hófehér pólóba.
2: Hófehér pólóba, farmerba.
3: Fehér ing legyen.
2: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó? Tehát ez...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Több kisebb tűzesethez is vonultak a tűzoltók a napokban a megyében. Az esetek során viszont senki nem sérült meg, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja. Európai Uniós támogatásból valósult meg. Smilik figyelmeztetik a gyors hajtókat Pápán. Egy rövid helyszíni megfigyelés alapján 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba, összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba. Helyi borokkal, zenével, látványos felvonulással érkezik október 9-e és 11-e között a Füredi Szüret. A háromnapos rendezvényen ezúttal is a Balatonfüred csopaki borvidék válogatott borai lesznek a főszerepben. Folytatódik a Vénasszonyok nyara, csapadék nem érkezik.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, hölgyeim és uraim, ez azt jelenti, hogy egészen 20 óraig tudott kelni tőlem egy dalt, a 0623-111-111-re, mit most kicsoda? Halló, halló!
2: Halló, szia Kuki, Erika vagyok.
1: Mi újság, Erika, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hát mondanám, hogy jól vagyok, de én egy kicsi megfázással küzdök.
1: Ó, sokan vannak így ezen most már, hidd el nekem, nem vagy egyedül. Egy tanács, egyél sok gyümölcs, C-vitamin, forró tea és egy kis forrókád.
2: Ez jól hangzik.
1: Na, akkor hajrá, csak rajta múlik. Holnap munka, vagy nincs munka, mi lesz?
2: Igen, van munka, úgyhogy kicsit nehéz lesz így betegen.
1: Elhiszem, kitartást kívánok neked, és jó budást, jó?
2: Na, köszönöm,
1: mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Én Lloydtól szeretnék kérni egy számot.
1: Legújabb, jó lesz, Golden Summer?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Én most magamnak, így a gyengélkedés mellé, és mindenkinek, aki esetleg még ugyanezzel küzd.
1: Kitartás, veletek vagyok, jó, Erika?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, a telefonáltál, szia-szia! Hello, hello! Lányok, fiúk, nincs mese, érkezik Lloyd Golden Summer, az a legújabb dalt, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Ha esetleg vacsisztok, jó étvágyat kívánok mindenkinek, lennök fiú, de közben folyik-e kívánok, még egyszer, kuki, folyik-e kívánság műsor. A nunka van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló, halló, halló.
2: Szia, kuki, dájdajok.
1: Na, mi újság? Hello, mi újság, David?
2: Minden nagyon jó, minden nagyon szép. Lassan vége van a mai tök jó hétnek, mert itt egész héten ilyen tökös bulik voltak, úgyhogy még jövő héten is az lesz, hogyha valaki erre jár, akkor jöjjön be Martonvásárra, mert itt jó a buli.
1: Na jó, jó a buli, akkor mindenki menjen oda, az egész Magyarország, 10 millió ember.
2: Hát azért nem mindenki, mert akkor nem fogok elférni.
1: Hát te ott vagy, hiszen ennek van egy szabad helyed, nem?
2: Igen.
1: Na, okay. Na kiáltottam Lost Frequencies, a legújabb, Live It All, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Hát szeretném küldeni a családomnak, a gyerekeimnek, Patriciának, Patriknak, Dominiknak, mindenkinek, aki szereti, neked is,

0: Nincs, hogy...
1: Nagyon szépen köszönöm, rám gondoltál, nagyon jól esett, tényleg. Végre kicsit szerepeleken is benne, jaj, de jó. Jó, rendben, a jó bulizás nektek, kitartásaitnek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
0: Örülök, hogy bekerülhettem oda, köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, David. Hello, ciao, hello. Szia. Nincs mese, zene érkezik, akkor a legújabb Lost Frequencies, nálunk a szám címe Live It All. A leopukika, mi nincs be?

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét mindenkinek, lányok, fiúk, köszönöm szépen, hogy velem vagytok. A vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Haló, haló.
2: Szia, Kuki, Kata vagyok, itt szeretnék egy hört számot kérni.
1: Oké, rendben, értettünk. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak szeretném küldeni, meg minden barátomnak.
1: Magának és minden barátainak, jó.
2: Igen.
1: Jó. Sok barátod van?
2: Hát, hál' Istennek azért vannak, igen, köszönöm.
1: Na, és szoktatok menni buliba, vagy találkozni, vagy...
2: Igen, pont tegnap voltunk egy fesztiválon, igen? Becsésen.
1: Igen.
2: A Becsési Káposzta Fesztiválon, és egy szuper jó bulit töltöttünk
1: ott
2: együtt.
1: Volt, ott volt a kollégák Barán Attila, nem?
2: Így van, így van.
1: Jól csináltál dolgai, vagy nem? Nem, akkor tudod, felhívom, és akkor már azt mondom, hogy ki ott kicsit szedj össze magad, mert ez így nem jó.
2: Nem, nagyon jó bulit csinált a Bárány. Arra is mentünk, kimondottam.
1: Ja, értem, értem. Oké. Okay. És előtt van a Kuki egy másik városban, akkor jöttél volna hozzám, ugye? Ez egyértelmű.
2: Mindenféleképpen egyértelmű.
1: Persze, persze. Jó van. Na, kitartás neked a hétre, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm szépen, és további szép estét nektek.
1: Nektek is. Hello, hello. Szia, szia.
2: Szia, szia.
1: Hello. Aljap, érkezik nálunk Hertz, és ott van mellette Purple Disco Machine. A szám címe Wonderful Life 25. Oh, yes, my friend.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Rocky Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kellemes estét mindenkinek, lányok, fiúk, nem sokára vége a kívánság... Na, még egyszer, Kuki? Vége a kívánság műsornak, de itt van az utolsó mai telefonaló. Hello!
2: Jó estét kínálok, érdemi értékteremtéssel foglalkozó Viktor vagyok, de...
1: Na, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, egy kicsit jobban, de még nem tökéletesen, mint hallod, hogy mit halljátok, mert túl keresni ezen a 3-4-5 napon, ami ilyenkor szokott lenni. A nem létező megfázásnál, de...
1: Volt egy kedves hölgy, aki volt engem, és ő is meg volt fázva, szóval én is kicsit, hogy mondjam, folyik az orrom. Az egyik fiam teljesen taknós, szóval figyelj, van egy ilyen, jön az ősz.
2: Add meg a számát, hogy meggyógyítsuk egymást.
1: Köszönjük szépen, nem kell, köszi. Na, mit, inkább mondd meg, mit szeretnéd? Ó, tényleg szépen köhögsz, mit szeretnéd kérni?
2: Viszont a nevetésnek gyógyító ereje van. Valami zenét tőled, úgyis olyan produktív vagy mostanában, ha jól emlékszem.
1: Ja, az vagyok én, az biztos. Jó, a saját zeném, kukikálni a fejjel, jó lesz?
2: Tökéletes.
1: És kinek szeretnéd
2: küldeni? Már csavarom is a hangerőt.
1: Nagyon helyes. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát minden betegnek. Gyógyuljunk meg.
1: Így van. Én ezt kívánom, hogy mindenki gyógyuljon meg. Jó, rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát, te vigyázz magadra, és tényleg jó bulást kívánunk neked, jó?
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Ciao. Érkezik a karácsony dalunk. Sőt, mi elmondjuk, figyeljétek jól. Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Garner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
0: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
3: Egy ilyen
2: nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
4: Nagyon kisminkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
2: Iszonyatosan elmegyünk egyre.
4: Jó? Szomharisnyában.
2: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
3: Hófehér pólóba.
2: Hófehér pólóba, farmerba.
3: Fehér ing legyen.
2: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Smiley-k figyelmeztetik a gyors hajtókat Pápán. Egy rövid helyszíni megfigyelés alapján 5 perc alatt 14 autóból 8 a megengedettnél gyorsabban érkezett a mérőhöz. Több kisebb tűzesethez is vonultak a tűzoltók a napokban a megyében. Az esetek során viszont senki nem sérült meg, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Lezárult a Pannon Egyetem több mint 4 milliárd forintos fejlesztési programja. Európai Uniós támogatásból valósult meg. Újabb őshonos halakat telepítettek a Balatonba, összesen több mint fél tonna hal került ezúttal a tóba. Helyi borokkal, zenével, látványos felvonulással érkezik október 9-e és 11-e között a Füredi Szüret. A háromnapos rendezvényen ezúttal is a Balatonfüred csopaki borvidék válogatott borai lesznek a főszerepben. Folytatódik a Vénasszonyok nyara, csapadék nem érkezik.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Disco!
8: Disco! Disco!
0: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! A héten már harmadszor a rádió stúdiójában a lejátszók mögött a diszkosítben Bárány Attila, indul a bombasztikus diszkosít!
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek a hét utolsó napján, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FMM weben, applikáción keresztül, tartsatok velünk!
11: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nem érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
9: Kezdünk is még hozzá igazi mai slágerre, mi mással, hát hiszen bombasztikus a műsor. Switch Disco, Rehab, és ha már a rehabra kell menni, a Sleep Tonight-tól köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Bárány Attila mixel, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, azaz 3D-ben vagyunk, és kérem szépen legközelebb diszkosít Legends, október 24-én lesz, méghozzá Békés Csabán találkozhatunk.
1: Amíg el nem felejtem, gyerekek, köszönöm szépen mindenkinek a tegnap estét, a Dance Ice-ed egyszerűen fantasztikus volt. Sikerült überelni a tavalyi szeptemberi bulit, ezért egyébként külön köszönetet mondanék Nigel Stately-nek és a Padawanoknak is, akik segítették a munkámat. Most pedig jövünk az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Adalbertek, Dömék, Florence-ok, Karolák, Károlyok és Kósák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Vidóci Andrea, Solti Krisztián, Leányvári József, alias Marvin és Matasdi János Vecsésről. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Én csak annyit mondanék, hogy én is itt vagyok, vasárnap

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten én teljesen szabil leszek, és a hétvégén az én fogadott húgom, az a Susunak lesz az esküvője, és ott leszek egész este DJ, illetve ceremónia mester, all night longba, de tényleg úgy, hogy délután 2-től hajnal 2-ig nagyon durva lesz. Hát az... kemény lesz.
1: Az hosszú lesz. Én annyit akartam csak mondani, hogy jövő héten lehet, hogy elutazom, és akkor majd kettel lesztek. Hétfőn még talán bejövök.
0: Hétfőn még bejövök,
1: és amit kell, azt föl kell venni, Igen, a konzerv az fontos egyébként. Ezt akartam mondani, hogy minden DJ junioros elérheti egyébként, amit remixet készítettem a nyáron, a Facebook oldalamon.
0: A főnök azt mondta, hogy egy jó konzerv sose rossz.
2: Jó, akkor ti főzzetek abból, én majd csinálom élőben szerdán. Most pedig megyünk tovább az Alanerrel. Ez a Back to Yours, itt a rádió, egyen a diszkosítben. Persze, Bissensőben.

0: Rajongó oldalamon a Facebookon.
1: Én annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Balatoni Bobnak a tegnapi fantasztikus bulit. Zártuk a szezont, és hát 2027-ben folytatjuk. Rádió egy DJ-kkel, és szerintem a diszkos itt el is.
2: Én is megköszönném az elmúlt hétvégét, ugyebár megnyitotta a kapuját az idei szezonban, ami sorban már a hatodik a budapesti rezidenciám, ugyebár, és nagyon-nagyon jó volt. És köszönöm a visszajelzéseket a hely átalakulásával kapcsolatban, nagyon sokat dolgoztunk rajta. Még egyszer köszi.
0: Tudnám még róla beszélni?
2: Bármennyit.
0: Mindjárt becsinálok. Oké. Most akkor menjünk tovább, jön
2: ne szóval.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, Adrian színű diszkosít a rádió. Én azon gondolkoztam, hogy mondtad itt a mesterséges intelligenciát, hogy beléd menne, de az nem lehet, ma az okos, és nem maradna meg benne. Az nem volna benne.
1: De egyébként pont az ilyen, kivetni a gatoszerőre, biztos, hogy egyből kiköpné, de pont az ilyen embereknek lett ez kitalálva egyébként, hogy azért szimbiózisban tudnak élni.
2: Most felzárkóztassanak, ja.
1: Mondjuk a felzárkóztatás az rád.
2: No, az egy hosszú út.
3: Nagyon szóval a mesterséges intelligencia olyan lenne, mint a Venomnak az a nem tudom.
1: Igen, te szimbiózisban felzárkóztat a téged, csak még nem tudjuk, hogy mennyi idő kell.
0: Nagyon sok, nagyon
3: most felzárkózom, gyerekek, jön a Binks, hallottam egyébként, vagy illetve láttam először, te ezt a zene ír, most jut eszembe, annyira jók vagyunk. Na mindegy. Szóval, hogy láttam egyébként a videóját méghozzá az Instagramon, és egy régi Simple Minds dalból csinált vadonatúj verziót ez a srác. Aztán ráírtam, elküldte nekem, én megcsináltam belőle egy picivel erősebb, biztonsabb mixer. Tehát jön a Don't You Forget About Me, itt a rádió, egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között. Ma este először, tehát dalpremiér.

更新。On a great big clipper ship, going from this land

0: egy csak igazi mai sláger megy. DJ Junior Bárántól és jó magam Hanvai Pici búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy Maupi száma érkezik majd a Just a Little Bit More, amire egyébként Hori hívta fel a figyelmemet, és hogy jövő héten én hétvégén Németországban zenélek, úgyhogy ha velem akar valaki bulizni, jöjjön ki. Ennyit tudtam mondani.
0: Én egyébként örülök, hogy a padavánok meg a fiatalok melletted vannak, mert a világslágereket megmutatják neked. Tökre örülök.
1: Tehát ennek nagyon fontos.
0: Ennek a Maupi dalnak kifejezetten örülök.
1: Első a Beatporton, a többi kuka.
0: Többi meg a barátod.
1: Jó, eredetiben is.
0: Van még barátod, Shazam. Na, én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy minden DJ Junioros remix elérhető a Facebookon, a rajongói oldalaimon, megtalálhatjátok, kint vannak az Instagramon, mindenhol a link, úgyhogy töltsétek, szeressétek, játszátok, és amit meg szeretném mondani, hogy hétfőn, holnap este élőben leszek itt a rádióban, utána mi lesz, azt nem tudom, mert lehet, hogy elutazom. Szevasztok!
2: Én Horinak üzenem, hogy még több világslágert mutasson az Attilának, és akkor nagyon jó lesz a vonal. Jó magam, Hanvai Pici is búcsúzom, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, jövő héten pedig ugyebár
0: esküvőre megyek.
2: 12 órás szórakoztatásban leszek, így hát nehéz lesz a dolgom. Szevasztok!
1: Jövő héten friss zenei hírekkel jön a diszkósi. Isten áldja!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli,

0: vagy valaki más? Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádió egy. Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni dance és house zenékre számíthattok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Mostantól itt mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Amivel indítani fogjuk az órát, az nem más, mint Robin Schulz és a Better Times, egy óriási sláger, aztán szépen építjük fel ezt az órát is. Remélem, hogy jól érzitek magatokat. Ez a World is Mine Radio Show.

0: Na hát ezeket hívjuk intelligens zenéknek, és ezek mindig itt szólnak nálunk, csak a Third Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Ez a dal hihetetlenül jól kinőtte magát, most már a bulikban is tudom játszani, köszönhetően a Rádió 1-nek is és a DJ-nek, akik folyamatosan hétről hétre játsszák és megszerettették veletek. Ez nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home egy újabb tökéletes rádiós dancesláger az olasz triótól. Itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Phil Cox.
1: Engedjétek meg nekem, hogy egy saját dallal folytassam az órát, ugyanis ez a sajátok közül az egyik nagy kedvencem, a Sundown. Ez egy félig meddig egy feldolgozás, ugyanis egy meglévő melódia, a Herd & Fritz féle Can't Get Enough-nak a dallamára épül, ez átalakítva, újra hangszerelve és egy vadonatúj éneket kapva, nyerte el a végleges formáját, amit tőlem már a Sundown címet kapta. Remélem, hogy tetszik nektek, írjátok meg a véleményeteket. Ez a Word is My Radio Show a Rádió 1-en.

0: Shine Radio Show, tudjátok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Wilcox a lemezjátszóknál, és Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies rengeteg rádiós slágert ír, nem véletlenül sokszor játszok, ugyanis abszolút kompatibilisek a műsorokkal, illetve a rádiónak a hangzásvilágával. Most viszont sikerült egy olyan dalt írnia, ami nekem is betalált egy picit, nagyon jó a hangulata, szeretem játszani itt a műsorban, Lost Frequencies és a Livitol a Bird Is My Radio Show-ban.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez a fiatal ember, úgy hívják, hogy Hypaton, ez volt tőle az Out My Head, vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és hát zseniális zenék jönnek 10 után is, például a Shine Hugo-től is, David Guettától, vagy éppen a Loco Loco Gordótól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. The world is mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek! Elképesztően jó dance és house zenék jönnek ebben az órában is, nagyon sok újdonsággal, mellette még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, menjünk tovább!
1: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Megmondom nektek őszintén, hogy én egy kicsit még benne ragadtam a nyárnak a jó hangulatában, nem véletlenül, ugyanis még ráérünk az őszre, és ez természetesen hallatszódni fog a műsoron is, ugyanis nagyon jó hangulatú dalokat hoztam magammal. Amivel indizani fogom az órát, az nem más, mint Tame Impala és a Dracula, egy nagyon jó kis nudiszkó verzióban, itt a Rádió 1-en a Bird Is My Radio Show-ban.

0: Ettől egyesítették az erőiket, és milyen jól tették, zseniális ez a dal, ez volt a Shine. A Rádió Egyen a Third Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, ami pedig most érkezik, az az egyik kedves kollégánk Pulmex keze munkáját dicséri, egyszerre új és egyszerre régi.
1: Rádiós kollégánk és barátunk Pulmex készített egy vadonatúj dalt, amit én nagyon nagy szeretettel játszom, ugyanis ez egy feldolgozás, méghozzá a Mark Knight-féle Soundcastles-nek a feldolgozása, amit én nagyon-nagyon szerettem, rengeteget játszottam régebben, és szerintem nagyon ízlésesen nyúlt hozzá, pontosan úgy, ahogy ezt 2026-ban meg kell szólaltatni, úgyhogy nagy gratula neki, megy tőle tehát Pulmextől a Soundcastles, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: DJ-től ilyenkor vasárnap esténként is, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Vilkox?
1: Abban biztos vagyok, hogy itt a rádióban az első között kezdtem el játszani, ugyanis amikor először a délutáni műsorban megszólalt tőlem Bauszától a Magnetic, akkor Juhász Geri nagyon-nagyon nézett rám. Ebből is tudom, hogy nem sokan pörgethették előttem. Ez egy olyan dal, ami első hallásra szerelem volt nekem. Benne van a house, benne van a funky, és van valami különleges érzés, amitől tulajdonképpen azóta is folyamatosan a kocsimban is, illetve már hónapok óta ezt a dalt hallgatom. Jöjjön tehát Bauszától a Magnetic. Itt a Rádió 1-en a World is My Radio.

0: elektronikus zene, ez volt Gordo és a Loco Loco. Gordo egyébként néhány éve még Kernics néven alkotott, és nem mellesleg Kernicsként is lépett már fel Budapesten. Vilkox, az új dalaidról miket írnak a kommentelők?
1: Nem csak a pozitív kommentekre szeretek reagálni, hanem hogyha kapok negatívat is. Például a következő dal kapcsán egy kedves kommentelő azt írta nekem, hogy én is beálltam a sorba, és elkezdtem feldolgozásokat csinálni. Elmondom nektek az őszinte véleményemet. Én nagyon-nagyon szeretek saját zenéket írni, ugyanis itt teljesen ki tud teljesedni a kreativitásom, viszont amikor feldolgozást készítek, az egy teljesen más pálya. Úgy szeretek hozzányúlni egy dalhoz, hogy valami újat, valami különlegeset tudok hozzátenni, és 2026-os trendeket, ha megfigyeljük, tulajdonképpen majdnem minden dal, ami megjelenik a neten, az egy feldolgozásra épül, tehát most meg kell felelni valamilyen szinten a trendeknek is, ugyanis ezek azok a dalok, amiket szívesen hallgatnak az emberek, és nekem tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy nektek örömet tudjak szerezni. Szóljon tehát tőlem a Keep Pushinon, amit egy vadonatúj verzióba készítettem el, újra énekeltük, újra hangszereltük, és ez lett belőle. Írjátok meg a véleményeteket továbbra is, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: erre mondják, hogy a jó munkához idő kell. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Wilcox mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni természetesen a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, még mindig nem állunk le. Jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
2: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni, ez volt a Volcano on a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Bricklake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusion Eyes My Body című dalával megyünk tovább. Illusion Eyes, azaz Pedro Mednes, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Thank you.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show mellettem Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Egy saját zeném érkezik. Nagy öröm számomra, hogy a Big Band egyébként most már hasít a 2 millió hallgató felé a Spotify-on, úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót. Érkezik a Big Band, itt a Third Is Mine Radio Show, van a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét, jön megint egy abszolút friss megjelenés.
1: David Guetta, Sad Girls című zenéje. Guetta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió 1 Hungary.

A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet mára és erre a hétre. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A hétvége után szépen lassan ráfordulunk a hétfőre, de azért még most egy picit az érzetben is hétvége van, meg hát remélem, hogy mindenki ebben a flowban. Az igazi mai slágereket pedig hozom. Ilyen nagy kedvenceket, mint ez. Swiss Disco, Rehab, Sam Felt, Sleep Tonight. Már indul is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Miley Cyrus, aki vadi új albummal készül, és Legál Lili, aki vadi új dalt készített. Ez a Hiami, amit már is indítok tőle a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

A rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága a Repeat It, amit hozok. Mind a ketten egyébként ezer szállal kötődnek a focihoz. Martin Garrix például a 2020-as foci EB hivatalos dalát írta, We Are The People-t, Bonoval és The Edge-el, vagyis a YouTube tagjaival, Ed Sheerannek pedig van egy saját foci csapata. Ez meg a közös igazi mai slágerük, a Repeat It, amit már is indítok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és örömmel jelzem, ezt az órát is szépen összeraktam fejben, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, köztük például a diszkós itt a Bad Days is, de készülök Accenten, Rihannával, Terry Simpson, most pedig egy újdonsággal Robin Schulztól, ez a Bad Times, kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig David Guettát hozom, aki egy picit vissza szeretné szorítani a klubkoncertjeit, már hogy azért ezeket ne olyan kis kluboknak gondoljuk, hanem több ezer, meg tízezer ember előtt így is, de ezt egy picit vissza akarja venni, és azt mondja, hogy inkább a nagy stadionkoncertekre koncentrál majd a jövő évben, de azért van itt még néhány lekötött fellépése, például most hétvégén is még Ibizán zenél, még ma este is ott fog, 17 órától egyébként. Na, viszont itt az igazi mai slágere, David Guettán, a Bibi Rexával, G. Bovillel, egy nagy kedvenc, a Say My Name.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Teddy Swims, akinek megvan, hogy mikor jön a vadi új albuma, a The Ugly címet viselő korong. 2027. január 22. ez a megjelenési dátum, szóval nem kell rá másokat várni. Ez meg az aktuális kedvenc tőle közben, Teddy Swims és a Loose Control a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köszönjük pedig Alex Forren, akit igazából egy pici túlzással egy valóságsónak köszönhetően ismerhetünk, de nem azért, mert szerepelt benne, hanem azért, mert az Ordinary című dalát ebben felhasználták, és itt egyre többen felfedezték, aztán social trend lett belőle, aztán világsláger, aztán pedig egyre több, amit ő írt. Ez például a legújabb, Alex Forren és a Fewer Dream itt a Rádió 1-en.

0: már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játszunk az igazi